ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig most... Ho-ho-ho! Terry Swimson! Ez a The Door, amit indítok.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig ezerrel pörök, hát nagyon erős hétvégénk volt. Szombaton ott voltunk a Sopron Festen is, egy daytime partival és egy encsóval is természetesen a nagy színpadon, és ott voltunk 3 napon keresztül a Duna Part Festen is, Radio Stage-el, és még csak július van, előttünk egy csomó fesztivál is természetesen, minden menő fesztiválon. Ott is leszünk. Ő meg Baby Rexa, a nyár egyik nagy kedvencével egy Fateless dalból, a New Religion, amit indítok már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hadd mutassa be most Rate a folytatásban, vagyis hát be azért nem mutatnám, mert szerintem nincs, aki ne ismerné. Az egyik legnagyobb aktuális tehetség egyenesen Angliából, az igazi mai slágere pedig a Where is my husband? Na ez jön most itt a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az este? Remélem élvezik a kedvenceket, picit talán segítenek a meló mellé is. A következő órában is csak a legjobbakat hozom. Például az újdonságot Taylor Swift-től vagy Alex Kenji-től, de itt lesz majd Kamrád, itt lesz Alex Horan, a kezdésben pedig a Hurt dalával Purple Disco Machine. A nagy kedvenc a Wonderful Life pár perc, és ez indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyos súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, hát aki lemaradt a Sopron Festen DJ Metzger Wiki Daytime showjáról a nagy színpadon, az csekkolja, amit el lehet belőle érni, egy csomó részet azért van, mert rengetegen videóztak Facebookon, Instán, TikTokon, szerintem pazar volt. Na ez pedig az igazi mai slágere, Nagy Bogival és Miss Mooddal, DJ Metzger Wiki, az éden, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem sokára fél négy lesz, a kedvencek között pedig Taylor Swift a folytatásban, aki gyerekkorában nagyon sokat dolgozott fenyőfákkal. Egész fenyőfaültetvényük volt, amiket aztán karácsonyfának adtak el természetesen az Egyesült Államokban, és nagyon sokat segített ott is a családi bizniszben. Ez pedig most az aktuális világsláger tőle, az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük el, ma is lesz játék DJ Oti koncertre. Páros belépő, hát ez szinte lehetetlen hozzájutni. Leszámítva minket, szóval, amikor indítjuk a játékot, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és adom a belépőket. Ő pedig Alex Kedzsi a Bambolé-val.

0: otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, Hattó ma is Balázsék, és igen, ahogy az előbb is mondtam, lesz játék DJ Oti koncertbelépőért. És pörögnek megállás nélkül az igazi mai slágerek is, a következő óra elején például Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Ivo Max után pedig Joel Corey, és pont azon gondolkoztam azért, egy közös dalt velük el tudnék képzelni. Na, hát viszont most, amit nem kell elképzelni, az a közös dal Joel Corey-val és a Galantis-szal az igazi mai slágerek között. Ez a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már 2 órás a Live Mix, Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Minden nap, nem csak hétköznap, hanem hétvégén is. Az egyik állandó szereplője pedig a Live Mixnek, DJ Metzger Viki. Na ő most Nagy Bogival és Dash

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék, több játék is. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor, ezt nem mondhatom meg, de az, hogy lesz játék, azt igen. DJ Oti páros belépőért lehetetlen hozzájutni, pedig tömegek akarnak még ott lenni a koncerten. Hát erre a rádió egyel most még lesz majd esély. Oké? Szóval figyeljünk, amikor szólunk, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és megy a páros belépő, most pedig az egyik legnagyobb aktuális kedvenc, és egy jó kis lendület, ami kell is nekünk most, Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine, amit indítok a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fényfesztivál. Gerezslak viselheti a finnugor kulturális fővárosa címet, változékonyabb lehet az idő. Indul a komlói városi óvoda nagyszabású felújítása, a Tompa Mihály utcai óvoda átfogó korszerűsítése, bővítése. Az intézmény dolgozói és a partnerek összefogásával sikeresen kiürítették az épületet, a kulcsok pedig visszakerültek az önkormányzathoz, tehát át lehet adni a munkaterületet. A beruházás közel 900 millió forintos. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el, jövőre tehát Gerezslaké lesz. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira, a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Vazareli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. A hétvégén megelevenedik az unikornis legendája Baranyában. A Nemzeti Lovas Színház érkezik látványos musical előadással. Történet, gyönyörű lovak, jelmezek teszik felejthetetlenni az estét. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, majd július 20-ától augusztus 30-ig az Atinai út 9-19 között zajlik a munka, sávlezárás mellett a Csend és az Atléta utca Zsák utcává válik a második ütemben. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem alszanak jól a magyarok, 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel július 7-e, van milyen jó a dátum, 7-e, szóval július 7 Apollónia is Kira névna, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között a Medúza jön a Good Boys-szal, ez a Piece of Your Heart, 6-tól pedig Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy lehet DJ Oti koncert belépőz jutni? Hát lényegében szinte sehogy, és azért szinte, mert tőlünk még lehet. Néhányat megmentettünk, és ezen a héten ezeket meg lehet tőlünk nyerni. Bár

0: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, ma is kell esőre számítani, minden mellé azért simán lehet, akár 28 fok is van, ahol picit hűvösebb, de alapvetően erre kell készülni. Pár perc és a hírek után jön ez az igazi mai sláger. Az Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive, aztán a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor is, és ma is jegyeket lehet majd nyerni DJ Oti koncertjére. A részletek hamarosan. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió Eggyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
2: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzeljétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
3: De jó, látni titeket. Hazatértem Nigériából.
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
2: 34 év után. Elévült?
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy? Most
3: jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolod meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát igazából az történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is megbetegszek, tudod.
2: Mert hát
1: nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Nehogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
3: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom a Jóistennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Ki értél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
3: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
3: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállásnál megvisztett.
3: Igen, magányosan táskával, tudod, így tippele magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtéren.
3: Kint a repülőtéren.
4: Hány testvéred van?
3: 6 vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik.
3: A kijárat kapuig.
1: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
1: A család kiabál, hogy Fekete
3: igen,
1: Pákó.
3: Igen, a öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
3: Elszólta magát, hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de igen, valaki elszólt
3: magát. Valaki elszólt magát a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
3: És akkor kiáll az erkélyen, amikor megjegyeztem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
1: sírtam. Hát 35 év után. Igen. Hát 35 év után. Igen, igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen. És ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, hogy mondja, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
4: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyenlet a fenekedre.
3: Igen, és azt mondta, hát fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: De egy részben túlra, nem?
1: Teljesen szirelit. Figyelj, én ezért szeretem.
3: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az anyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte.
3: És akkor...
1: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Anya ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európa, a magyar gyomrom van, és a...
1: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz vissza a szállodába.
3: Igen, a szúnyog miatt, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is elmondtam, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ezt a emberrablás.
3: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Ami rengeteg.
2: Téged ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak.
4: Engem, figyelj, reptérről nem jutnék ki. Engem elkapoznának.
1: Azonnal elrabolnának.
4: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Hát azt nem mutatnám így, mert a otózkodás is
2: divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Tehát ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal kiszúr.
3: Furán sétál.
4: De miért nem siet? Milyen köztedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: Papusa. Papusa ott...
2: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad itt a szünetben, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, hogy azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá, ez ilyen kb. 18 000 forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. dolgozik sofőrként, sokat igen. dolgozik, igen. jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, igen. nem, hogy valaki sofőr,
3: igen.
1: és 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen, igen. De úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénzt. Érted, hogy emberek kúznak minden nap a piacon. Megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor megsanálom, érted, tudod? Megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudod? Hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó, érted, tudod? És akkor azon gondolom, miből fog élni, érted, tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit
2: is. Érted? Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
3: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
3: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak.
4: Engem, ma már elraboltak, hagyjatok végén.
1: Nem feltétlenül desztináció. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó jó.
4: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát ezek 20 000 ott, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtették a internetre. Elrabolták a gyerekek iskolából, elrabolták a tanárok iskolából, elrabolták a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából.
4: Csak a születet így tartják, meg tudod, hogy derabolnak a
3: szemszület. Igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériába, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudott velük mi kezdeni. Mert
1: valószínűleg olyan maffia van meg.
3: Igen, olyan maffia van
1: meg. Annyit keresnek
3: ezzel. Ezt szerintem szabadon engednek, hogy továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és egyébként kérnek a emberrablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
1: Te sem mentél ki, nem is mentél ki?
3: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekem meg a viszeletem magukban. igen, abszolút, mert nekem meg kellett tanulnom a közlekedést, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség meg tanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
3: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vízhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
3: Veszélyes a taxi, mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor stoppol egy taxi, és látok, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
3: És te is beszállsz, és te tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
3: És akkor mielőtt beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, és te tudod. És onnantól kezdve...
1: Te már nem mész sehova.
3: Te már nem mész sehova.
4: Ezért vagyok én biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
3: A security, a biztonság, És erdőben visznek, erdőben.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál?
3: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgysem, hogy a Batuska...
1: Hogy maradjál még egy kicsit.
3: Maradjak még, megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajálni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a minden mindenféle dolgokat.
1: Hogy ebből hosszabb legyen.
3: Igyezzünk. Igen, igen, igen.
1: Igen, közben nézzük a fotókat. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye, ott van a testvérei.
3: Belevállom, édesapám van.
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
3: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi. Vigyem neki a Rakuti szalámit is vittem.
1: De vittél szalámit?
3: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
4: kézipogyás.
1: Kérdezik, hogy Dobrev-tára plakátot vittél.
3: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebből fózták, hanem ott
2: enni. Ott még erősebb,
3: mi? Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar
1: ungarikum,
3: mert megtartják emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vátákrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom, mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik, hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: nekem, te vagy az egyetlen...
3: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
3: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővére.
3: A nővérem a képen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is ösztöndíjasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egy adom, amikor idejöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te idejöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
4: Tehát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztelős elő vagyok. Mit van az összépák, hogy nem lesz semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ős itána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó realityt lehetett ebből volna csinálni, nem? Mondjuk bizony. Nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki
1: erre
4: voltak volna.
1: Helyes magyar stábot
4: erre voltak. Operatőr erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
3: Hát a fejlek nem is sétálnak a utcának. Igen. Egy, hogy mondjam.
1: Pákó, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy év alatt csak egy fele törekszik. Vandálok rongálták meg a templomot Dél-Baranyában. Igazgatási szünet lesz a komlói önkormányzatnál. Jó reggelt! Igazgatási szünet lesz a komlói közös önkormányzati hivatalban július 27-e hétfőtől augusztus 8-a szombatig, tehát az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetel majd. Az ügyfeleket először a szünet után augusztus 10-én hétfőn várják majd. Telefonos egyeztetés után azonban bizonyos ügyekben fogadják az ügyfeleket, írja az önkormányzat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Langwaiti World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Minden évben augusztus közepén kerül sor a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Ez idén is így lesz, 29. alkalommal szervezik meg. Idén is 4 napon át tart majd a program. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak a pécsi Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Gázhálózati munkák zajlanak Pécsett a Megye utcában is, egy szakaszon teljes az útzár. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, jó reggelt.
3: Szevasztok.
1: Hello, igen, tudom. Szevasztok. És tudom, utalnom kell, úgyhogy nem sokára. Nem sokára ezt is, akkor a többihez hozzárakjuk.
3: De hogy emlékszel, szívem? Ugye, hogy 100 000 volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy ígért neked egy nyaralót,
3: igen,
2: és volt és egy fagylaltozó stand is kinézőben neked.
1: Jó. Majd, de megható volt azért a vége, ahogy ott sétált, és nézelődött, és sírt egy kicsit. Sírt. Szerintem az szép volt. A meccs nem volt jó, de ahogy elbúcsúzott ő is, az szerintem az megható volt. Az egy korszak vége, gyerekek, lezárult. Cristiano Ronaldo ugye elbőgte magát a végén, és ott járkált, mutatták nyilván jó közelről, ott azért sokan sírtak vele, ez szép volt.
2: Meg
1: visszanézett még a stadionra, és ott látszott, tudott, hogy úgy elköszön a csávó, hogy hát ez ennyi volt. Világversenyen ő már nem biztos. Sőt, valószínűleg VB-n már nem.
3: Meg is mondta, hogy ugye ez az utolsó.
1: Ez az utolsó.
3: Én fél igen. ideig elvergődtem, mert megfogadtam nektek, hogy belenézek, de én már mondom, nem várom meg a végét. Jó meccs volt ez? Ki hogy látja?
2: Fél kilenckor én már.
3: Te már, te
2: is. Halakka. Így van, régen volt.
1: Aludtál?
2: Figyelj, nem aludtam, de ez már innentől sportnak szerintem nem fogom elkezdeni a nyomoromat esetelni, de én kitaláltam tegnap, hogy megyek a Haaland-féle body positivity mozgalommal elindultam, hogy mert talán nem nézel tévét, nem nézel a telefonodat, hanem olyan dolgot csinálsz, hogy ugye teljesen ilyen, tudod, ilyen manuális. Úgyhogy elkezdtük kifesteni a lakást a gyerekkel.
1: Az jó, ezt csinálja Haaland.
2: Igen, úgyhogy végül aztán nagyon, miután volt néhány összetűzésünk különböző pontokon, például hogy a kanapé az nem fal, és hasonló dolgok, akkor utána lefeküdtünk aludni, majd a gyerek 3:45-kor mondta, hogy édesanyám, különben nem most lesz a születésnap?
1: Na, az kemény. Na, az kell, látok, inkább meccset kell nézni egyébként.
2: Igen, 4:45-től ébren vagyok, de ez nem lehet rosszat amúgy különben tulajdonképpen.
1: Az jó, hogy nagyjából
3: akkor feküdtem le. Ilyenkor próbálsz terelni, hogy idén nem tartjuk kicsim.
2: De nagyon tartjuk, a születésnap, az ő születésnapját tartjuk, semmit nem tartunk más, csak ezt az egyet, ezt nagyon tartjuk.
3: Hány éves koráig?
2: 100. És akkor is vissza fog járni a purgatóriumból, mert valószínűleg ott fogok. 6000 évig fogok

0: a búcsúját, meg úgy az egészet. Hogy elbúcsúzott a Neymar, elbúcsúzott a Ronaldo, azért ezek szép pillanatok szerintem. Szereted őt vagy nem, egy korszaknak vége van.
1: Ugyanez lesz.
0: És egy nagyon nagy korszaknak.
1: Ugye szerintem ő se jön már.
0: Képzeld el, abban nem vagyok biztos.
1: Igen, mennyi ő? 39.
0: Én tennék még rá egyet, hogyha most behúzzák, vagy közel vannak, a csávó még 4 év múlva lesz úgy, hogy neki lehet, hogy nem az utolsó VB. Az nem biztos. 38 a csávó.
1: 38.
0: Ahogy mozog, meg ahogy focizik, szerintem még lehet, hogy neki van egy VB-je. De a Ronaldónak vége van nyilván, meg egy korszaknak is, úgyhogy...
2: Nagyon várom, hogy kijönnek a saját márkás termékei és a valóság súlya.
1: Mit tudsz elképzelni Ronaldo felőlt a bármit? Hotele már van, azt
0: hotele láttam. Van, éttermei vannak, brutálsok vállalkozása van, márkája van, szponzorai vannak, tehát nyilván megvan. De azért ez akkor is egy ilyen lezárás, nem? Hogy így, hogy ahogy a nagyok visszavonulnak, ez azért ez egy megható pillanat, hát ha szereted, hanem.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, de nem is
0: el kell ismerni.
1: Kifejezetten szimpatikus a csávó valakinek, de azért ezt el kell ismerni.
2: Időben mentem mondjuk díjba, vagy korán, hát, vagy később?
0: Később. Hát egy biológiai csoda a csávó egyébként.
1: Focistáknál azért a 40 fölött még itt vagyok az élvonalban, az... Még egy ilyet ismerünk, ugye Vozinját, ennyi.
0: Csak egy kapubális.
1: Oké, jó, hát az is egy fontos pozíció, azt láttuk a meccseiken.
0: Igen.
1: Nincs csapata szegénynek, bocsánat.
0: Nincs csapata? Nincs,
1: meg kéne vegyük.
0: Nincs most, nem tud hol védeni?
1: Igen, mert valami másodosztályú csapatban van még pozíciója, talán nem tudom meddig, de ebben az évben az lejár, és utána szabad a csávó.
0: Egy kis Pest felcsút.
1: Szerintem...
0: Még április előtt még rá is lett volna.
1: Most már
0: lehet, hogy egy kicsit
1: nehezebben
0: gazdálkodják ki, de még április előtt azt mondtam volna, hogy kis Pest felcsút, Fradit még simán szóba jöttett volna. Most már sajnos piaci alapon kell létezni ezeknek a csapatoknak, amit kicsit nehezebb lesz. De ez így ebben a formában. Az vicces, pedig hogy nagy sztár lehet. Hát 25...
1: Biztos lehet benne, hogy lecsapnak rá. Bár ugye a 40 év azért ott már olyan nagyra megint csak nem tudsz tervezni, hogy akkor most hány évre veszed
0: igen.
1: meg, hány évre igazolod le a csávót, de most ennek a szerződésének vége.
0: Rá most más vár. Rá most az vár, hogy az 500.000 követőjéből lett 27 millió követő, visszajelölt 4300 szupermodellt és Victoria's Secret modellt és Choice-it. Neki most fontosabb dolgai lesznek a VB után. Egy másodosztályú portugál csapatból megérkezett, és lett 27 millió követője, szerintem el lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy a védés lesz a legnagyobb feladata.
1: Olyanokat nyomott le, pont most olvastam a listát, mint Tom Brady. Akire azt gondolnád, hogy gyerekek, hát ott azért...
0: Ja, brutál.
1: Ezzel a 27 millió.
0: És a világ legjobb kapusainak negyed annyi követője nincs mindenki. Tehát az egész sztori nagyon király, hogy jött egy ember, és 27 millió követője a Neuernak, aki azért egy sokkal jobb kapus van. 8 millió vagy 10 millió a német kapusnak, meg nagyászoknak van 12.
1: Meg 27, meg vagyunk.
0: 27 tovább. Millió követő.
1: Nagyon nagy. Jó, az egyik legjobb sztori.
0: Nagyon jó sztori, igen.
2: De ti követitek például?
0: Én nagyon nem követek így
2: mert
0: senkit.
2: Mert most már meg kell néznünk, hogy milyen tartalmakat gyárt ehhez a nagyszerű követőbázishoz.
0: Én ránéztem, utoljára a csapatáról fotózott, előtte magáról egy kapus képet tett ki, tehát hogy igazából semmi,
2: no
0: csak nagyon jókat védett, meg nagyon nagy csapatok ellen védett, és nagyon megszerették, és elkezdték követni. Tehát, hogy nem is a képei vagy a figura miatt. Jó fazon, de semmi excelt nem posztol. Tehát, hogy így eddig azért nem volt annyira érdekes, igen.
2: Izgalmak.
0: Azt mondja, hogy Jamal a spanyolok szerre 19 éves lesz pár nap múlva, Ronaldo meg 41.
1: Az pont a tegnapi meccsen hangzott el a kommentátortól, hogy a Ronaldo már akkor élvonalban focizott, amikor a csávó meg se született.
0: Az milyen. Az milyen.
1: Az mekkora.
0: Az milyen durva. Igen. Na, azt mondja, hogy SMS-eket olvassak, vagy mit csinálja?
1: Nézzél, vagy zene, vagy ilyenek.
2: Beszélgessünk, igen. Beszélgessünk, legyen egy ilyen őszinte percek, Balázs. Azt hiszem, most van benned így hajlandósággal.
0: Nem ér húzgálni az.
2: Nem érzitek azt, hogy most jó a flója ennek a reggelnek, hogy na Balázs, ide figyelj.
0: Na, akkor most hadd mondjam el a véleményemet. De az kell a topik. Mondjátok a tényleg, na ide figyeltek.
2: Jó.
0: Na, akkor hadd mondjam el a véleményemet erről vagy arról.
2: Balázs, azt szeretném kérdezni,
0: tegnap este volt egy kis baráti italozás. Erre gondolsz, hogy...
2: Erre gondolok, igen, erre gondolok, hogy...
0: Másnap mindig nagyon őszinte vagyok.
2: Balázs most úgy néz ki, mint aki gyónni volt. Egészen pontosan, konkrétan, nem egy kis írt szemek, gyűrötting, nagyon tetszik.
0: Igen, náthás hang.
2: Náthás hang, és utána a dokkon aludtál, hogy kell ilyenkor?
0: Nem, elaludtam a pergol alatt, hogy szokott lenni, és fölébredtem arra, hogy nagyon fázom, és nyomorúságosan
1: beleerőltetve
0: a kulcsot az zárba próbáltam bejutni, hogy bemenjek, és nagyon izgultam, hogyha be van zárva az ajtó belülről, akkor kint ragadok, ahol egy törölközővel takaroztam.
1: Haló, beenged valaki, gyerekek,
2: itt édesapátok, itt édesapátok.

0: Fátok beszél.
1: Arra kellettem félni, hogy nagyon fázom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hideg van. Mm. És akkor ez így... De ez a kellő hatását.
2: Amikor fekszel ezen a pamlagon, először a háttámlát próbáld magadra húzni, az ja. Semmit nem
1: ér. Nem semmit, találsz egy ilyen félig vizes törölközőt, amit a gyerek otthon jött, azért betakarózol, a lábadat kicsit veri az öntöző, és sájtsz, hogy ez most nem biztos annyira jó, be kéne menni, még van egy órám, legalább melegbe aludjak. De bejutottam, de egy óra múlva kelni kellett.
0: Ilyen úgyhogy... folyékony téli kabátot kellett.
2: Azt bevette előtte, az a baj, azokat bevette, csak
0: az érdekel engem, hogy ilyenkor például a túlélési készség, hogy hogyan működik, hogy nem próbáltad bekenni magad disznózsírra, hogy valami, ami ott lett a grillnek az alján, tudod, én hiszem, hogy...
1: Mindent körbenézek, hogy mi az, ami magamra húzható, de csak fürdőnadrágok, meg bukósisakok voltak, mondom, ez nem tudok betakarózni, hát mondom, akkor jött a vizes törölköző.
2: Sokat segít.
1: Aztán beverekedtem magam a házba.
0: Elpusztál volna, csak a Balaton szélég, ott ugye az iszap, azon az megrakod magad, mert az már jó meleg ilyenkor, és de akkor, okos. Na, most még szép is lennél.
1: Igen, egy jó fürdő, igen.
2: És az viszont egy óra alatt keményre száradt volna, és ott fekszik, érted?
0: Az csodálatos, az mindig csodálatos.
1: Ez milyen nyomorúságos, hogy hajnali 4-kor elindult fürdeni, és belefulladt a Balatonba. Az milyen hülye halál. Egyik halál se jó, az nem? Szépen. Hogy így érne véget. Egy nagyon szép élet.
0: Szerintem...
1: 4-kor megvilágosodott fürden indult, egy nádasban találták meg 2 nappal később.
0: Az vagy a halálunk, szerintem az életünkre reflektál, tehát hogy te biztos nem tudnád csendben meghalni. Tehát, hogy neked valami olyasmi kéne, hogy itt még sokáig sziszegnek rád így a horgászok, hogy kussolj már, kussolj neked. Valami, nem? Tehát, hogy így...
1: Valahogy úgy, igen. Akkor már ki kell lépni, akkor így kell. Így kell kilépni, igen. Madár volt? Kérdezi valaki, nem, madár nem szállt. Madár nem szállt.
2: Kérdezik, hogy egy kóbormacska nyalta-e a zacsit.
1: A macska van a kertben, egy kóbormacska, de nem barátkozott. Nem barátkozott.
0: Úgyhogy... Abból kellett volna takarót csinálni magadnak, a kóbormacskából.
1: Igen, van az a fázás, amire azt gondolt, hogy ha forgolódsz, akkor talán nem talál meg a hideg. Na ez volt. Talán oldalra fordulok, majd nem fázom annyira. Ezeken nem jó megoldások ilyenkor.
0: Belső szervekre kell feküdni, akkor hasra kell feküdni, és behúzni magad alá, a kezedet a lábadat.
1: Igen, ez volt. Magzatpóz.
0: Igen, és a macska, tudod, amikor ilyen veknire fekszi magát, úgy kell mindent magad alá tenni.
1: Igen, de aztán hál' Isten bejutottam, azért az ott úgy jól tud esni. Na
0: az
1: mindegy,
0: az a legjobb, a lefolyás a legjobb, hogy délutánra nagyon bűntudatod lesz minden miatt. Arra is, ami miatt nem, tehát minden miatt, ami történik, tudod, hogy így.
2: Nem kellett volna ennyit. Ugye így kezdődik a bűntudat.
0: Igen, mert olyan furcsán érzem magam, nem szoktam magam így érezni. Mi lehet az oka?
1: Nincs bűntudat, már nem szabad bűntudatot csinálni.
0: Nincs másnapos bűntudatod?
1: Vagy azt kell csinálni, hogy akkor időbe lefekszel, de jól érzed magad, és másnap még beválasz egy bűntudatot, nem szabad. Elindul, de azt mondod, nem, akkor már nincs bűntudat. Ha ez így történt, akkor...
2: Ilyenkor
1: már nem büntetem magam, hogy most másnap igen, fáradtabb vagyok, lehet, hogy ez is kimarad, de nincs bűntudat.
0: De nem amiatt van bűntudat, hogy ittál. Igen. Azért a bűntudatod, amit csináltál, meg amit mondtál nektek, nem csinál, hogy túlbeszéled magad, hogy ittál valamennyit, és akkor így elengeded magad, és amiatt van, hogy így nagyon elengedted magad.
2: Akkor nem ittál eleget, mert emlékszel arra, hogy mit mondtál.
0: Azt mondod?
2: Igen, azt mondod, ez a módszer.
0: Rosszkor szálltam ki.
2: Hogy amikor érzed, hogy itt már lehet, hogy ezt nem kéne, akkor még italok, és nem emlékszel semmire.
0: Én onnan tudom, hogy mekkora volt az este, hogy hány nem fogadott híváson van reggel. Azt lehet tudni. Akkor megjövett ki, jaj.
1: Neki is mondtam valamit.
0: Az őszinteség órája.
1: Igen. Ja, hát olyan azért az úgy megtud ilyenkor
0: egy kicsit. Hozzám vezekelni, a falfestés projektet úgy kezdtük el, hogy falanként haladunk, hogy a gyerek meg tudja festeni, mire a nagyobb tétű dolgokat fogjuk festeni.
2: Addig szépen menjen.
0: Igen. És az van, hogy a gyereknek hasonló figyelemigénye, vagy hát a figyelemképessége a Balázséval vetekszik, ugye? Tehát, hogy kb. Ugyanazt tudják, hogy így Igen, persze.
2: Hogyne,
0: igen. Úgyhogy most az van, hogy kíváncsiak hány falig fogunk eljutni, miközben félbe hagyjuk az egészet. Tehát, hogy az szinte biztos.
2: Most mennyinél vagytok? Egyet már elkezdtek? Kettő kész van. Két fa. Nem, mert az, hát lehet még abból valami.
0: 14 már. Maximum.
2: Ez azért jó, mert ha utána kihívsz egy festőt, ő csak drágábbé fogja elvállalni, hiszen már 3-at összemázoltatok.
0: De miért várja drágább?
2: Hát mert azt is újra kell festeni.
0: Még maszkolószalagot is használtam.
2: Tehát nézd már, milyen profi, maszkoló szalag.
0: Elmentem tegnap egy ilyen üzletházba, és ebből lehetne egy versenyt csinálni, hogy bemész egy ilyen aktikerbe, és, vagy valahova, és hogy hogyan tudnak téged úgy ignorálni, hogy csak ketten vagytok a szinten. Nem? Tehát, hogy a Pali, érted, ott állunk, egy sor festék között, ott állunk, ő meg én, elnézést, ne haragudjon, elnézést, és mint hogyha köztük lenne egy ilyen energiafal, egy ilyen és így megy el, mint hogyha nem hallotta volna, hogy hozzászólnak, tudod. És ugye ez háromszor megcsinálni, és mondom, jó, tudod mit? Akkor egyedül fog bevásárolni, testvérem. Egyedül fog bevásárolni. Te meg szégyenheted magad. De, hogy
1: de akkor hallja, és nem fordul oda, vagy már kiszűri, és nem láthatatlanná válik, és nem hagy, mert tényleg van egy-két ilyen eladó.
2: Mert nem, ugye, a, ugye, hogy ott érző, van, nem de... az ő feladata.
1: De igen, tényleg. De ott hagy, és direkt hagyott egy kicsit.
0: Igen, de ráadásul ugye úgy vannak el azt, hogy minden szakterülete legyen egy,
1: legyen
0: ember,
1: egy ember,
0: és
1: igen.
0: Akkor ő, tehát az, hogy ő tudjon téged igazán, az egy nagy dolog. Utána visszajött egy ilyen, ami felemeli őket, mi annak a neve?
2: Targonca.
0: Egy targoncával, és felemelt magát pont 4 méterre, hogy ne tudja szintén meghaladni.
2: Integeti alulról. Jaló!
0: Nem, azon gondolkodtam, hogy megnyom ezt a gombot, vagy elfordítom a kulcsot benne, akkor mi fog történni?
2: Pont lehet, hogy ő csak egy ilyen pakolócsávó volt.
0: Nem pakolócsávó. Rá volt írva a pólóra, és szívesen segítek.
1: De nem lehet, hogy csak mörcsös pólóban volt.
2: De mit hazudsz? De nem lehet, legalább ne hazudj az a pólóban.
1: De nem lehet, hogy idősebb otthonából jött. Vagy... Nem, csak a póló ajándékba kaptam. Én is egy vásárló vagyok.
0: És van ilyen kis nadrágjuk is ilyen, hogy ők ilyen munkás nadrágban vannak, és szívesen segítenek. Na mindegy, úgyhogy nem, ezen kívül rajta kívül pedig 9 darab diákmunkás lézengett a helyszínen, akiknek látszott, hogy egyetlen feladata van, hogy ma semmit ne csináljanak. Nagyon aranyosak voltak. Amúgy és meg a járásuk is ilyen vicces járásuk volt, mert ott belefért még az energiájukba, hogy még így... hogy ilyen rajzfilm karakterek maradjanak.
1: És végül nem jött akkor, tehát nem segített.
0: Nem, persze nem segített.
1: Persze, hogy nem.
0: Mindegy, de majd visszamegyek és újra próbálkozom.
2: Ne, menjél vissza, és mondd meg, hogy most már nem kell lesz. Megoldottam magam.
0: Igen, de nem vettem.
1: Ma menj oda és olvasd be neki ma.
0: Nem vettem glettet. És azt akartam venni, azt akartam megkérdezni, hogy van-e olyan glett, amiben van keverve? Vagy nekem kell mindenképp.
2: Amit csak föl kell vinni.
0: Igen.
2: Van.
0: Van olyan? Van kézglett? Van. Akkor te vagy az én emberem, Feri. Akkor te gyere
2: nem,
0: velem.
2: Nem, elárultam magam. Na, kéne még.
0: Szívesen segítesz, Feri?
2: Nagyon. Meg is csináljuk.
0: Na, mert hogy én is arra gondolom, hogy ez milyen jó ötlet, hogy lehetne ilyen szendvics glettet csak így kinyitod, és akkor cső.
2: És csak kenyed.
0: Igen, de akkor van.
2: Van.
0: Na,
1: azt érek az egyik nagy áruház, most nem akarom bántani őket, tényleg ilyen. Megvan a szemkontaktus egy eladóval, elindulsz felé a kérdéseddel, és menekül előled.
0: Ugye?
1: És soha nem vagy annyira elveszett, mint amikor ott állsz, és nem szól hozzád senki. És meg kell találnod a hosszabbítót jobbra, alul a harmadik sorba, amihez van egy égő, és ott állsz, és nincs piros polós. És nem jön oda, és elkerül.
0: És sosem jobban megvisel, mint egy szexuális ajánlatot utasítanának vissza. Jobb? Mert hogy a legnagyobb ártatlansággal állok ott, a pénztárcámmal itt akarom hagynátok az összes pénzemet.
1: Csak segítsetek.
0: Csak mondd meg, hogy melyiket vegyem le a polcra.
2: Most menjél vissza ma, és kezdj el üvöltözni a sorok között. Segítség!
0: Nem, de volt egy fasz, aki nálam is nyomorultabb volt, ő azt csinálta, hogy kereste, tudjátok, a legrövidebb sort a fizetésnél. És akkor ugye az, hogy mindig felméret, hogy menjen az előzőnek a kocsijába, és mondta, ez sok, ez béna, az izé. És előlem kijött, átment a másikhoz, az bezárták előtte, és mire visszat, már csak mögém tudott beállni, és én magam elé elgethettem volna, de úgy voltam vele, hogy engem is megbántottak.
1: Ezért nem is sem volt.
0: Úgyhogy ez most én is megbántalak téged. Igen. Na mindegy, nagyon igénybevevős ez a dolog.
1: Mi történik, hogy 6 óra 32 perckor még tudunk mikrofonba beszélni? Két dolgot jelentett, Jules meghalt. Kirúgtak minket, és már nem vagyunk adásban, csak nem merték megmondani. Elfogyott a szponzor, vagy nem tudjuk, de már lekapcsolták az egész frekvenciát, és már tényleg. Minket is lapátra tettek.
0: Melyik a legjobb szenárió? Hello! Hello,
2: írjatok, halljátok!
1: Adásban vagyunk még? Valamit csináljatok? Ez tud létezni? Melyik a legjobb szenárió? Szerintem az lenne a legjobb, hogy már kirúgtak, de nem merik megmondani. De már le vagyunk kapcsolva, de mi még egy hónapja bejárunk.
2: És még utalnak hosszú ideig.
0: Ez megmagyarázni, hogy hova lett a kulcsom különben, ez megmagyarázná. Mert akkor ez már a része ennek az eliminációs folyamatnak.
1: Igen. De ne, gyerekek, Zsül ébren van, úgyhogy jó, hát akkor eddig tudtunk menni. Elmegyünk, jelentkezzetek játékra, meg mindenfélére.
0: Ez amikor azt mondod, hogy jelentkezzetek, mindig olyan, mintha egy űrállomáson lennénk, I3-ban, és akkor így...
1: Akkor írjatok, vagy aludjatok, vagy csináljatok, amit akartok.
0: Jelentkezzetek.
1: Valaki jelentkezzen, jövünk mindjárt fél hét múlt, pontosan 3 perccel.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Forgalmi rendváltozás Mohácson, több alkalommal is riasztották a tűzoltókat. Hoppál Péter nem lesz Komló díszpolgára. Jó reggelt kívánok! Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalom technikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. Hoppá Péter nem lesz Komló díszpolgára, nem veszi át a címet, ezt jelentette be a volt fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon. Azt írta, a telefonon arra kérte Polics József komlói polgármestert, hogy a díszpolgári cím számára történő odaítélését vegyék le a képviselőtestület napirendjéről. Hoppál egyúttal megköszönte az önkormányzat bizalmát is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én a Pécsi Vásárcsarnokban délelőtt. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, a foglalkoztatók, a workshopok pedig a Bajcsi Zsilinszky utcán lesznek. Csőtörés volt a Tettye utcában. Pécsett a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek útszűkület mellett július 10-ig. Budapest felé az M6-oson a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így lezárták a külső sávot. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, időjárást kért a Zsül.
2: Hát állítólag lesz ma.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Köszönjük, szerelvénybolt.
1: Köszönjük szépen.
2: Kitartást.
1: Eszerre nagyon szépen megkérlek, csütörtökön vigyáznál a nagyanyámra a Sándor palota előtt. Mama vért ivott és pusztítani akar. Köszönöm előre is.
4: Ez a gyásznak hanyadik fázis, amikor jön a gyilok.
2: Nincs vele sok baj. A mamával
4: egyébként.
1: Mama beindult.
4: Nagyon értékelem. Látom, milyen jó paszban van a nagymamádom, úgyhogy még van benne ilyen harci kedv. Ez kell. Látjátok, nem mentünk a frontra. Mit csinálnak akkor?
2: Majd ő harcol.
4: Csinálnak frontot, így van.
1: Igen. Nehéz időszakon vagyok túl. Hónapok után nem vettem jó ízűt, mint Meister Barkács áruházi vásárlásán. A szempilla spirált alig tudtam feltekerni, úgy rögtem. Nagyon köszönöm nektek.
4: Köszönjük szépen. Volt a léc, de köszönöm szépen. Szerintem nekem meg kisült az
1: agyat.
4: Így van.
1: Jól van, gyerekek. Kivel játszik a játékosunk?
2: Akivel akar? Szerintem veled.
1: Nem. Ma játékszabadságon vagyok. A tengerpart, kávé, cigi, Balázsék, na hát ilyen egy tökéletes kedreggel, Szabika.
2: Milyen tengerpart? Hadd irigykedjünk.
1: Igen, azért az küld már el, Léci, hogy milyen tengerparton vagy hol vagy. Legalább egy fotót Viberen, vagy valamit. Van-e időeltolódás? Süte a nap, hol vagy?
4: Na ez az. Szerintem ez bármit jelenthet. Lehet, hogy csak egy plakát előtt fekszel.
1: Ezt így nem hiszük el. Ez így kevés nekünk, igen. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel, Norbi.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello, Norbi!
4: Jó. De vitaminos a hangod, Norbi, te jó ég!
5: Most keltem fel!
2: Képzeld, de milyen, ha már rendesen felébred.
1: Nagyon jó.
4: Felfoghatatlan. És kivel szeretné játszani, Norbi?
5: Rákóczi Ferivel szeretnék játszani.
4: Rákóczi Ferenc?
1: Jó, legyen! Karabell. Oké, hivatalosak. Rákóczi, nem tudtuk volna, de így most... Ja, hogy a Feri.
5: Hogy a Feri bácsi, ahogy hallom a szignálba. Feri bácsival.
1: Igen, mit kérdeztem?
4: Ferinek van titkos második neve?
1: Ferinek, nincs,
2: én nem kaptam semmi? Többet. Nincs semmi.
4: Ezt is sajnálták tőled.
2: De mert keveset tudták, adtak. Hogy ez elég.
4: Rákóczi Ferenc mellé nem dukál más.
2: Nagyanyám volt egyébként, aki verte az asztalt, anyukám egy más nevet választott volna. Mondta, hogy ez a gyerek már pedig Ferenc lesz.
4: Hány generáció? Ez így.
2: Egy se. Apám István volt.
4: Csak akartak már végre sikereset.
1: Szellemeskedtek itt. A történelemmel szellemeskedtek kicsit. Ja. Hát, nagyon tudod. Akkor Ferit választottad, Norbi, ez a lényeg.
5: Igen, Ferit választottam.
1: Jó, mivel foglalkozol? Mit csinálsz?
5: Megyek vízimentőzni hamarosan.
4: Úristen, figyelj már, nem a Balázs lakása környékén dolgozom, mert szüksége lenne rád.
2: Kéne menteni, igen. Már most.
1: Hol mentősködsz?
4: Én plusz bűzak esténként.
1: Merre vagy, Norbi?
5: Csongrádon, a Körös Torokban. Vízimentőzök.
1: Ott még van víz.
2: Ott van, hát micsoda.
5: Nem sok van már sajnos, de... Ott
1: igen, ott is kevés van?
5: Hát sajnos kevés van, igen, egyre kevesebb.
4: De bele lehet fulladni, ha úgy van.
5: Bele lehet, igen, veszélyes.
2: De attól, amikor igen, ilyen jó mentősök vannak, ők kiszednek.
5: Hát mindenféleképp. Próbálunk vigyázni mindenkire.
4: És ilyenkor amúgy hányan vagytok? Hányan figyeljtek a Körös Torkolatot?
5: Többen vagyunk, ketten vagyunk általában műszakba beosztva.
4: Csak azért, hogy egy cigizik azért mögött, akkor tudjál már
1: csak
4: a lángosos mögött, igen, nézni.
1: Egyébként ez egy nehéz meló, mert hogy egy pillanatra nem figyelsz, baj van, mindig figyelned kell, de ki tud 10 órán keresztül mindig figyelni. De egyszer elnézel, egy perc alatt is történik
4: az
1: baj.
4: Az az elméletem, hogy van egy gyerek, egy 4-5 éves, aki csak azt nézi, hogy te mikor figyelsz.
1: Igen.
4: És abban például nem figyelsz, ő rögtön elmeszi. Építek egy vízivárat az aljára, de várjál csak.
1: Igen, kiszúrja, mikor nem figyelsz, igen. Jó. Na, akkor indítjuk a játékot, jó? Essetek egymásnak. Okay. Mehetünk, kész vagy?
5: Kész vagyok.
1: 3-2-1, tessék.
2: Motorcsónakod van-e?
5: És mered-e motorcsónakom? Szoktam is használni.
2: De volt már olyan ügyed, amikor ki kellett menteni valakit?
5: Volt már, de volt segítségem is. Ketten mentünk, és ketten egymásnak segítettünk.
2: Jó, az a kis piros műanyag bizbaszotok van, mint David Hasselhoffnak?
5: A piros mellényünk? Van.
2: Az a műanyag bója, amit a kezükbe fognak, és akkor azzal rohannak
5: az be. Az is van, szoktam vinni magammal a kezembe.
2: Jó, és piros fürdőnadrágod is van.
5: Hát, piros van.
2: És használod?
5: Sárga
2: hivatalos?
5: piros nadrág, sárga póló.
2: Sárga pólóval, jó láthatóság. És télen mi az Isten csinálsz?
5: Télen meg pszichiátrián dolgozok, ápoló vagyok.
1: Itt a vége.
2: Há, jó, de ügyes volt, jó volt.
4: Nagyon ügyes voltál. Mondjuk van rutinod a pszichiátriáról.
1: Igen.
2: Jó, hogy hosszat kell rüggetni.
1: Hosszat, de jó volt.
2: Norbi, jó volt. Köszönöm
1: szépen. Jó volt, Norbi.
4: Norbi, figyelj már, és a pszichiátrián van már ez az orsprézeket, a minos?
5: Nincsen még.
4: Látod, ezt kéne behoznunk, Balázs.
1: Ez jó biznisz lenne. Van ilyen, nem is tudtam, van ilyen, hogy orsprébe adják.
4: Igen, és akkor nem kell tizélni, csak...
1: Ja, csak fújsz egy kettőt. Jöjjön ide, látom, el van dúlva az óra. Egy kis
4: orsprébe.
1: Igen.
5: Azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon jó videókat, képeket lakott föl Feri az Instára, meg a történetben megnéztem. Nagyon, nagyon szép helyen jártatok.
2: Ja, a kis motoros túráról? Igen, igyekeztünk.
5: Nagyon profi.
2: Motorozol te is?
5: Nem motorozol, csak láttam, hogy...
2: De a motoros csónakkal.
1: Na jó, van. Igen, tényleg szép.
2: Van egy külön ajándékodám.
1: Mutatjuk, várjál, Normi. Ezt hallgass meg, van egy ilyenet, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na!
5: Nagyon szépen köszönöm! Örülök neki! Köszönöm szépen!
1: Küldjük akkor, jó?
5: Jó.
1: Oké, ciao. Hello.
5: Sziasztok, hello.
2: Hello.
1: Hogy felderült a hangja még jobban, amikor meghallott a Burger King utalványt, nem? Azt még jobb kedület.
2: Hát fia, azt gondolom, hogy egyik szakmája se egy ilyen nagyon jó fizető szakma. Tehát nem. A pszichiátrián szakápolónak lenni se erős, meg gondolom, hogy így ilyen vízimentőket se fizetik túl.
4: Szerintek a pszichiátrián idegesek lesznek a haják, hogy csámcsok érzek a... ilyen vapörön. Kihúz a gyufát. Amúgy igen. Ez egy nagyon nagy hivatástudat a részéről.
2: Nagyon kemény.
1: Igen, de mind a kettő ilyen szép szolgálat, nem? Tehát, hogy így, ez mind a kettő kemény, mert tök nagy felelősség, igen. Jól van, olyan hangos volt a háttérzén, hogy játékfejt nem hallottam, igen? Túl volt, olva?
2: Nem,
1: majd akkor vigyázunk.
4: És szerettétek, hogy Zsül máshogy néz ki?
1: Hát én megmondom őszintén, nem. De talán szerintem... azért van, mert most először nézek Zsűre ma reggel.
2: De mi lenni?
4: Csak egy köszönés. Ilyen Nikkáter frizurája van.
1: Ja.
4: Hogy ez most mi?
2: A gyűlő, nyaralásra gyűlt.
4: Te csajozol, Zsű, mi történik?
1: Igen. Valami megváltozott, igen. Nem, én a nyaralásat láttam, ami képet, ahol nagyon hidegbe voltál. Azt tudtam, és az úgy meglepődtem, hogy ő megint hol van, hogy hideg van, és mindenki küldött valamilyen képet, és hogy te mit csinálsz? Három fokban valahol.
4: Volt.
1: Hegyte, Tátrában voltál. Tátrában
2: botladozott a kövek között, majd meg fagyott érte. Mindenki más, hogy arra a gyerekeket.
1: Mennyi hidegben valahol botladozik valami köveknél. Ez látszott a fotó.
2: Egyébként én ezzel most elkezdtem elgondolkodni, amit te mondtál, hogy nyáron minek megyünk melegbe, hiszen itt is meleg van. Hogy ha már mész, akkor tényleg nem rossz ez a hegyek egyébként.
4: Én el akarok menni amúgy ilyen rendes, ilyen nagy ilyen jég szigetek közé, tudod, ahol így lehet menni ilyen beöltözve, hogy így nagyon fázál, ahol befagy az orjukat nyáron. Az milyen király?
2: Szerintem a Lacinak szólj őszívesen, meg ilyen.
4: Soha nem bátran Lászlót még a gondolat.
1: Rendelkezünk elő reflexióval és önismerettel. Tehát azért én látlak téged, hogy egy hatalmas alpillacsizmában, hatalmas kabátban, Laci mellett, ez milyen jó, oda-arra, még arra a jéghágóra, másszunk föl egy kicsit. Zsebe nagyon bentek ott, Laci baktat utánad.
4: Nem, mindig egy jégtörő hajónak az órába fogok állni, a zsebeim tele lesznek majd szardiniákkal, és majd csak gyere! És a különböző testalkatú ilyen jeges vizek lakóit fogom
2: vetetni. El tudnak képzelni így, hogy ezt mennyire szeretnéd.
4: Én nem bírom a hideget, sokkal jobban, mint az átlag, ugye? És ennél fogva én nem aggódnék emiatt, hogy rosszul érzem.
2: Hát nem tudom azért. Mi? Na, jégtáblán mászkálni...
1: Én valahogy én se így ismertelek meg, hogy ott expedicionálod magad egy jégtáblán egy csákóval. Laci meg azt mondja, inkább erre menjünk.
2: Igen. Nézd, jeges medvéd, gyere!
1: Mit csinálunk itt? Menjünk már innen, megfagyok.
4: Én azt nézem, azt látnám, hogy a Laci próbálja meggyűjteni a cigijét. Tudod, egy ilyen jeges fuvallatban, tudod, egy
1: ilyen... Ilyen közös hóangyal csinált.
4: Ez így nagyon helyes, nagyon helyes.
1: Igen. Ez volt ez a márka, hogy Alpina, vagy ezt most hallucinálom?
2: Nem,
1: volt
2: ez ilyen van, csizma, van, ez nem? A mai napig is van.
1: Ez egy létező márka volt.
2: Ez volt az, aki nagyon menő gyerek volt, oda kivehető béléses.
1: Ja, kivehető béléses
2: és
1: volt.
2: És külön kivetted a bélést, föltetted a radiátorra
1: igen.
2: És reggel annál nagyobb boldogság, hogy a meleg csizmába dugott be a lábad. Ó,
4: figyelj,
2: vízálló volt, nem ázott át a hóban.
1: Hát láttad más gyerek lábán.
2: Hát igen,
1: igen, tehát, hogy
2: nem jutott, de mi ízével úgy
1: szandába mentünk decemberben, és érted. És irigykedtél a pislike csizmájára. Te meg még akkor is szandába voltál.
4: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
2: De.
4: Ugye?
2: De, igen.
4: És tudjátok, az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsolik az orrukat. És ez mennyire gusztustalan, hogy ezek állandóan taknyosak is van.
2: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
4: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen pedig elfogadni.
1: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrben vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük? És ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot?
4: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert amúgy szerintem lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
1: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónint kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könyv, de valószínűleg ők ebben megoldják.
4: Ki van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Nem, tehát, azt el tudom képzelni, hogy az nincsen.
1: Igen.
4: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert ugye ott fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy hogy csinálsz magadnak egy bikinigyantát eszkimóként,
2: és egy
4: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
1: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválnám a fejem, akkor vörös hajam lenne.
4: Nem, ennek semmi köze kettőzéshez, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
1: Ez jó, kopaszva kipróbálom.
2: Kopaszkodik szegény, hagyjad már.
1: Mit csináltam? Ezt tehát, hogy hallottam félfülel, csak valamit, mert nem, valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
4: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
1: Hát lassan ott tartok.
4: De én azt nagyon szeretném, hát nagyon egy ilyen füligérő rasztát, tudod? Mint régen volt így ezeknek az ilyen kulióknak.
1: De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és a saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. Hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki.
2: Úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
4: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
1: Igen.
2: Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
4: De nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
4: Nem, én iratkoztam
1: fel. Adjál egy másodpercet.
4: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
1: jó.
2: Csak közben, amíg keresi,
1: addig
2: megmutatom neked azt
4: a képet. De te nem tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
4: Neandervölgyi.
1: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
4: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
1: Nem, több fiótól haladunk.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
4: Igen,
1: szóval. Jó.
2: Tessék.
1: A reakcióidőm egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
4: Vicces Feri, addig hangoljál be. Skála?
1: Adjál még egy kis időt.
4: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmit torok.
1: Na tessék.
2: Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
4: Megint az előzményei gondolat? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
4: De ez most egy duett?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
4: Ez nekem egy himnusznak hangzik. Ez az. De ez konkrétan az eszkimó.
1: Ez eszkimó ének.
4: Azért nehéz napot felnőni.
1: Érted, hogy érted?
2: Ez egy gyerekdal.
4: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal. Azt mondja, hogy ez komolyan?
1: Ez full.
4: Olvasottak ezt a sámán nőt, akinek volt NK-s, ő is ilyen torokének specialista.
1: Full. Na hát ez tudtuk.
4: Milyen lett ott egy ilyen egy évnyitó?
1: Mi gyerekek?
4: Ami tetszik, hogy a nő diktál, és a férfi követte.
1: Igen, ez autentikus ének, eszkimőnek. Jövünk mindjárt 3 perc, vagy 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, folytatódott a nyáresti koncertsorozat Komlón. Nyári szünetre vonult a komlói úszoda, mondom mikor nyitnak. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az Empact műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót. A kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. Elkezdődött a nyári szünet a komlói úszodában, a nyitás szeptember elején várható. Bár az úszoda nem fogad most vendégeket, de júliusban és augusztusban a megszokott nyitvatartással üzemel a sportközpont. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák is a megszokott rend szerint várják a felfrissülni vágyókat Komlón. Érzelmes mély dalok találtak rá közönségükre Komlón, a Közösségek Háza kerthelyiségében folytatódott a nyáresti koncertsorozat. Dunai Péter és Hajdú Krisztián lépett fel, palettájukon az ausztrál rockzenész Nick Cave, a punk keresztanyja Patti Smith és a kanadai ikon Leonard Cohen szerzeményei szerepeltek, amit eredeti nyelven adtak elő Komlón. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én várják az érdeklődőket a Gőzhajó utcán. Kaszát Sarlót fognak a résztvevők, és együtt vonulnak aratni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az M6-oson Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlón, a Mikszáth-Kálmán utcában. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mérényletet követtünk el ellened, mert lehartítottuk a fülesedet.
2: Olyan?
1: Rájöttünk már, hogy olyan hangos a füleset, hogy én levettem az adáshangot, hogy ne halljuk a híreket, meg a promót, én levettem, de valahonnan még üvöltött, és kiderült, hogy a te fülesedből jön, ezért lehalkítottunk, ezért nem hallottad most az adást.
2: Most fölteszem, mondom, mi van, semmi, meghaltunk, kész, vége.
1: Ilyen kis csinyeket csinálunk, hogy amíg te dohányzol, addig lehalkítjuk a fülesedet, igen. Ez új zene volt, de rég hallottuk, Szabika küldte nekünk.
3: Nem érzitek azt, hogy ennek a zenének tudod, így jót tenni egy új hangszerelés, hogy egy torokének.
2: Egy torokének földolgozás.
3: Amúgy Lady Gaga például tud torokének elni? Nem török, torok.
1: Torokének elni? Hát igen. Egyébként adnám a dalt, ha énekelne valami torok hangom. Ezt már százszor meghallgattuk az Abrakadabrát.
2: Hogy van az Abrakadabra a torokénekbe?
1: Jó.
3: Van hasonló.
1: Akkor féltől meghirdetjük a torok énekelve kell előadnod egy dalt, ha kitaláljuk, kapsz egy ajándékcsomagot című játékot. Jó? Így szól a történet.
3: Köszönöm,
1: ez, de dalt kell belőle csinálni. Jó?
2: Jó. Jó. De lehet bármilyen dalt.
1: Nekem föl kell ismerni. De várj, ez egy lehetséges kihívás? Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy torok énekelve.
3: De legyen egy emberes, akkor legyen az, hogy ez is oké, meg az is oké, amikor van a sima, tudjátok, amit a mongolok csinálnak, az van az a torok ének, az a...
2: De abban nem tudsz belerejteni dalt.
3: Hát de miért nem?
2: Na, akkor azt mondja csak azt, hogy...
1: Nem tudod.
2: Tavaszi szél vizet áraszt.
1: Torok énekelve, ez kimó énekel. Jó, adom alá azért a segítséget. Jó, oké. Ez tényleg az.
3: Ezt rásolíthatatlan.
1: De miért ebben meg tudod csinálni, hogy belerejtesz egy dalt?
2: Persze, hát itt énekel dallamot, amikor magasat hoz, az az alap, csak a... De hogy egy dallamot azért rá tudsz, csak ugyanígy kell.
1: Ugyanígy kell megcsinálni.
2: Ugyanígy kell, igen.
3: Olyan boldog vagyok, hogy a gyerekek már szabadságon vannak.
1: Gyerekek, az elemában most nem érnek rá velünk foglalkozni, úgyhogy mi higgyétek el, ez egy szabad világ lesz, most gyorsan használjuk ezt, amit akarunk. Ez lehet, hogy holnap már nem így van, csak mondom.
3: Úgy kézzel az elemá, hát most, hogy így az ablakon ereszkednek le ilyen kötélek hátsó gondot. miközben hallgatják a rádiót max hangerőn.
1: Igen, de lehet, hogy ott is csak egy ember volt, aki ránk volt állva, de most ott lecserik a komplet elemát, akkor most egy szabad világ van.
3: Mi mit csinál például? Például
1: hallgat bennünket, monitorozza az adásunkat.
3: Az a kérdésem, hogy az ember, aki ránk van hallgat, hogy ő amúgy egy törzs hallgatónak mondható? Tehát ő
2: akkor is fogja csinálni? Minden nap hallgat bennünket.
3: Ez azért csinálja, mert szereti a műsort, vagy megszerette a műsort, vagy nem szereti a műsort, és úgy hallgatja? Mert akkor neki a büntetése benne van gyakorlatilag ebben az
2: egész. Ha nem szereti, és bennünket kell hallgatnia. Igen. De lehet, hogy az van, hogy ő csak várta a följelentést, mert ugye mindig van egy-egy témával kapcsolatos, és csak azt hallgatta újra.
1: Többféleképpen zajlik, tehát vagy egy hallgató, aki hallgat bennünket, felnyom az NMA-nál, ez a hivatalos verzió, és akkor ők kivizsgálják azt a hanganyagot. Lehet, ez a hivatalos, de senki nem viszi el.
3: Jó,
1: a másik, hogy kivanad, vagy nagyon sokszor meg kell bennünket büntetni, mert valakinek bökjük a csőrét, ezért nagyon sokszor megbüntetnek. Inkább eddig ez a verzió volt.
3: Szeretném,
1: de adjuk a hivatalost.
3: Az NMH-nak dolgozó törzs hallgatót, hogy torokhangon hívjon fel bennünket, és mondja el az érveit. Bármi megfele.
1: Igen, hogy miért nyomja fel az adást?
3: Igen.
1: Ugye még mindig az van, hogy bejelentés alapján. Na most
2: de,
1: nincs
2: ez
1: a mennyiségű
2: bejelentést. Láttál ilyen bejelentést?
1: Soha nem látsz bejelentést. Tehát valójában nincs bejelentés. Tehát ez igen. Én vagyok a tégla, Kazi küldte nekünk. Ő a tégla. Szóval, hogy...
3: A fantás duci kicsit gyanús nekem. Mióta itt van, azóta nem volt semmilyen büntetés.
2: Átállt. Ő volt az, de most már megszeretett bennünket, és hallgatóvá vált.
3: Na jó.
1: Igen. Na, mit akartál mondani? Hogy mondani?
2: Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt focivébézünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe. Azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
3: Mit szabályzunk?
2: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
1: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is. Jó, ja, akkor kezdjük.
2: Igen?
1: Az...
2: Turistás?
1: Bármelyik jöhet.
2: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
1: Fiatal, idős, azt tudjuk?
2: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
1: Hogy nincs meg az ember.
2: Nincs meg az ember.
3: Édesapám.
1: Nagyon megijedtem.
2: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta. Az egyébként a közösségi médián ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót. Aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.

0: vagyunk, igen. Meg vagyunk.
1: Ez meg vagy. Egészséges, hanem a feleségedet hívott fel az anyád.
0: Ugyanis a feleségem velem van, tudod?
1: Ja, igen. Meg a motoros urákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs igen. nálad a töltő.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen, megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek
0: ő. De várjál, itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
2: repjegy. Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van merülve. Nem töltött föl a telefonodat.
1: Szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatott be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely.
2: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
0: Igen, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tud kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Hát mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket és kész.
2: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? Hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
2: Igen, hogy meg vagyok, vagy élek.
0: Igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Itt bulizik velünk, érted?
1: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsült ebbe, vagy keresd meg, néz ki?
1: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó az itt nekem. Tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Nem egy teljesen természetes történet. Még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy azt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg Nézd csak oda.
2: De nézd
0: meg, boldog.
2: Geri Hüviti, ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
0: Tök boldog.
2: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, egy kormányinfó után.
1: Ne, Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk a kép maga mikori, de ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperolszáról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén

0: Én nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen. 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy
0: igen, jóló. Jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen. Én boltba nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
0: Tegnapi nőből kiindulva tuti, ő a Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni egy kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hányan jutottak el a valós helyszínre?
0: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az egy perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok.
2: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
0: Oké, van pénz, ők nem csörögnek rá.
2: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor.
0: Itt van egy órátok neked adni eddig, tehát még egy órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni?
2: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, hogy ott havi gyógyszer, ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig, akkor nem is érdeklem.
0: Jó? Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
2: 10:05.
0: 10:05-kor te hívott.
2: Szarba vagyok.
0: Tehát van 5 percet.
2: Van egy jó 5 perc.
0: Mennyi időd van? 10 órakor kicsekolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem.
0: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy nincs neki, úgyhogy távol volt tartvertől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
0: Jó, gyerekek, nincs pár, kivárod.
1: Szerintem Péternek egy 2 óra után gyanús lenne, 2 óra.
2: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
0: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szerető tudnék tartani magamnak. Mert...
2: Gyorsat.
0: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is. Tehát,
0: jó, tehát van egy 7 percünk, van egy 2 óránk. Zsűr, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
2: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
0: sörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig meg
3: vagy? Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakolta be a mosogatógépet, akkor kiderül.
0: De nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Nézd, már nem jött haza a mosogatógépet.
0: Minek? Ki a legszabadabb bemerít a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valami.
3: Nem szokás, ez az 5 percenként telefonálgatjuk.
0: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
2: Semmi ucika, mucika, puszika.
0: Egész nap nincs. Tehát van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
1: Csak a hangzó...
0: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
1: Csak még ennyit hajmutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzőzeteket kapok, amikor nem figyelek egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
1: Tehát, hogy...
0: nem vagy szabad, nem tudnál eltűnni.
1: Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe... És azt mondja, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
0: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberünkhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rá, tehát nyomkövető?
2: Tényleg, le? Lokátor?
0: Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság, akkor ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
0: Igen, megnézem azért a posztját ennek az embernek.
1: Neked mennyi a szabadságod?
0: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sansztalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
0: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És messze.
3: Látod, fel sem tűzök.
0: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
0: Igen. A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés, a közüzemi szolgáltatók elírja egy hallgatója.
1: De amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak elmennek egy kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is ennyi.
0: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
0: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Hanem még akartál valamit mondani? Csak
5: én is akartam,
0: a szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
0: Micsoda pirítás! Igen, az volt a kérdés, csak hogy mikor veszik észre, hogy eltűnt.
5: Hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
0: Te is estig fri vagy?
5: Nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.
0: És milyen szépen jött ki. Jövünk mindjárt 48-an pontosan, itt vagyunk a hírek után. Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan
6: folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanegy nyílt szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
12: És ez csak a kezdet.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
16: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden rekordot megdöntötte a Zsolnai Fényfesztivál. Gerezslak viselheti a Finnugor kulturális fővárosa címet, változékonyabb lehet az idő. Indul a komlói városi óvoda nagyszabású felújítása, a Tompa Mihály utcai óvoda átfogó korszerűsítése, bővítése. Az intézmény dolgozói és a partnerek összefogásával sikeresen kiürítették az épületet, a kulcsok pedig visszakerültek az önkormányzathoz, tehát át lehet adni a munkaterületet. A beruházás közel 900 millió forintos. 2027-ben Gerezslak viselheti a Finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A Finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Lazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. A hétvégén megelevenedik az unikornis legendája Baranyában. A Nemzeti Lovas Színház érkezik látványos musical előadással. Történet, gyönyörű lovak, jelmezek teszik felejthetetlenné az estét.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Idéglenes forgalmi rendváltozás lépett érvénybe Komlón a Móricz Zsigmond utcában. A buszöböl helyreállítása miatt a 4-6-os szám előtti parkoló átmenetileg buszmegállóként üzemel, így tilos ott parkolni. Az Alkotmány utcában pedig a korábbi csőtörés helyszínét állítják helyre. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Radio Egyen.
1: Reggeliztetek? Elfogyasztottatok mindent? Minden leért a fehérje?
2: Nem, hagytunk azért.
1: Ne, ja, az nem, most alkalmatlan lennék. Teljesen csak láttam, hogy eltűnt. Eltűnt a szabad ember és a két, kísérője.
2: Magával vitt bennük egy Gyula a szabadságban.
1: Gyula a szabad ember elvitte a kis távot megreggeliztetni, csak ezért kérdezem, hogy sikerült-e?
3: Mi az ételeket, amit tettünk? Kajmak?
1: Kajmakot ettetek?
2: Kajmakot ettünk.
1: Kajmak, aha.
2: Kajmakot ettünk, tojást tettünk, kolbászt tettünk.
3: Így van. Jobb majd kajmak, mint holnap.
1: Holnap egy majbak. Na? Ez jó. Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követed, engem, ő nem követ.
1: Nem tudom, már csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, mindenki lát.
2: Benne, így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki lát mindenkit.
3: Az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani nekem.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na? Akkor miért zavar, értek? Hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez,
2: de
1: nem
2: zavar.
1: Értek. Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül,
3: osonkodás,
1: hogy bekapcsolod.
3: Osonkodás, ólálkodás. Tehát,
1: hogy,
3: az zajlik a lokátor.
1: Sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát, ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátra használ lokátort.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használ.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: csak az 50-et
3: nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, például én... az, hogy a gyerekér kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
5: igen,
1: kell látnod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
5: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
1: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
3: Nem a szemét égető mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni. Hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
5: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban fekszem egy cukrászba előtt.
1: Mi az, hogy kettő darab korszánnal
3: pucstortával?
1: 40-es cukorral.
2: Mi baj történhet?
1: Én újraélesztenek 2 darab pucstortával.
5: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
5: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
3: az egy
1: helyét.
3: Igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár.
5: Az de az nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Bizalomhoz. Dehogy nincs hozzá köze. Miért nem? Miért gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
5: Ti például lokátort.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
5: Szerintem
3: a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna három, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekolok, tehát látom, hogy a János kórházol. Igen, persze,
1: tudod, hogy hol van.
3: De napközben én nem, soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
1: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
2: Ja,
1: valójában. Itt nincs meccéspont, tehát mindenkinek tök más az érrendszere.
3: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy. Csak...
3: De nem tudja, hogy hol.
2: Nem veszi föl, mert le van halkítva, és akkor ránézze, jó.
1: Na, de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Olyan
3: tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
2: ott van például a motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg.
1: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, hogy motorozol.
3: Nincs motorod, BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
5: De engem ez például nem. Tökre, nincs bennem ez a szorongás.
3: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszik fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed.
5: És ha látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
3: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszemült, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Nem, gondoljátok ezt.
3: Nagyon túlgondoljátok.
2: Hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud találkozni.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy ugye fel kellek kijutaszkodni,
5: neki merre van.
1: Oké, de itt azt írja, hogy ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
5: biztos
1: elérhető.
5: Benne van.
1: Tehát, hogy van egy mi máshogy gondolkodunk
2: egy
1: mondjuk
2: csomó
1: erről.
2: Például egy fiatalnál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
5: Így van. Lányomnál is így van.
1: Tökre adom.
5: Abszolút.
3: Nekem is van haverom. Nélkülön mentek el Párizsba. Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverom meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy eltervezett kihagyás volt.
5: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzésed. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette.
5: Nem, figyelj, egyébként gyerekeknél tényleg azt mondom, kamaszoknál ez legyen, de nem úgy, hanem lás, náluk egymás között.
1: De ők egy másik generáció. Ő már az állandó elérhetőség.
3: Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
1: benni. A gyereket látom.
3: De figyelj már, amúgy, de gondolj.
1: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
5: 15 évesen elindult nyilván.
1: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Itt két felnőtt ember, igen, kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az
1: csak
3: az, és ezt
1: csak
3: most itt hagyom a levegőben.
1: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen, biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosba jár.
5: Mondom, nem.
1: És mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
3: a csapat vagyunk, srácok.
2: Ugyanez tehát... a, igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ön minden
3: pillanatban
1: megbízok benne, elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
3: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén
5: kijön
1: az,
3: hogy... Hívni
1: anyádat! Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
5: Figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, a nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? Milyen félreértésekre adhat okot mondjuk az, hogy ránéz, és azt mondja, hogy mit keres az a Mátra Füreden? De miért kell? Miért kell ezt neki tudnia? Én a Balázsra értek egyet. Miért nem lehet egy privát szférám?
2: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész és kész.
5: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: És megcsinál a Benepatak.
5: Akkor lesz egy jó napom.
1: Akkor lesz egy jó napom. Tök érdekes erről, mindenki ennyire máshogy gondolkodik.
3: Továbbra is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondás sokat ez a dolog.
5: Nagyon.
3: Az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
5: De nincs egy személyes terem, nem lehet.
3: Úgyhogy látom, hogy a már, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
5: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de nem az, hogy bemondják,
2: hogy mit tagadjak rajta,
1: nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért az nem, életben azért, aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak nem azért teszem föl, csak jó, azért teszem föl.
3: Aki antibiotikumot használ, nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
5: Mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, azt hogy mondom, akkor te meg nem bízol.
3: Figyelj, nincs szó, hogy tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Ja,
5: tehát hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy
5: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátora, mert félnek.
3: De mitől?
5: Mistől félünk? Kötődési én nem félek semmit.
3: Jaj, itt a kötődés.
1: Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én imádom, én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást, tehát a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
3: Figyelj, az igazság, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy
1: ezt
2: te
1: most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
5: Nem,
2: semmi?
5: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
5: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy? Tere a Péternek, nem érted? A személyes de tere. Nem, én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
5: De ezzel csekkolod, Feri.
2: Soha életemben rá nem nézted a béka.
3: Na, de nem akkor
1: azért
3: nézed.
1: Biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam, hogy...
5: Akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Például most kimentek négyen, csajok ugye Horvátországba.
1: Okay.
2: És akkor azt mondtad, hogy jó van, ki
1: vagytok. Szerintem négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod. Ez olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
2: Nem,
1: külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
2: De akkor miért kéne levennem? Nem kell levenni,
3: nem
2: kell levenni.
3: Igen, meg nem is értem, hogy...
2: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint
3: ti. Hogy miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint a gyerek, érted? Tehát, hogy
5: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rákerült ez a telefonjára.
3: Ez nem a bizalomról szól, hanem
5: féltem őt, de
3: meg
5: hát
3: a,
5: én,
3: meg a gondoskodásról.
5: De én felnőtt emberként kezelem őt, és nem akarom én azt megtudni, hogy ő 1:30-kor, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: De olyan rossz a feltételezés mögöttem, mert már...
5: Hát de ti tételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
3: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy...
5: Nem,
1: azt mondjátok, tehát a lokátorosok főérve...
3: Én azt mondtam, hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatunknak a jó
1: és
3: léte.
1: Azt is mondtad, hogy nincs...
3: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
1: és
3: csinál.
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés hát amellett, hogy itt valami susmus van.
5: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
2: Mert
3: olyan dolgokat látunk.
2: Mert nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
2: Nem, te ugrálsz rajta, hogy akkor...
1: Én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni.
2: De részeg vagy, nem érzed a semlegességet.
1: Ennél sokkal durvában beleszoktam állni. Nézd meg 8 óra után, mit gondolok, vitézileg újabb. A duci autósok fizessenek többet. Na majd nézzek, milyen vagyok a beleállók.
3: Ducit hallottam?
1: Nem. De, szóval... érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire igen, mindenki más igen, lát igen. bele ebbe az egyébként dolog. Oké, de azt kijelenthetjük el a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Ennyit azért kijelenthetünk.
3: Felesküszöm neked.
5: Pedig a legtöbb szerintem
3: a görömbei cukrászdára.
5: Biztos, hogy
1: hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
3: nem
1: lokátorosok.
3: Lehet megnézni, Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
5: Azt nem, sajnos, milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Jó,
1: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
5: Meg nincs ebbe semmi.
1: A másik oldal is
5: ha nektek ez jó, akkor legyen.
2: Nincs
5: ebbe ebben nincs egy olyan, hogy...
2: Nincs
5: ebbe semmi.
3: Nincs ebbe semmi. Annyi Feri, hogy kísérj majd le a kocsimhoz, légy szíves.
2: Nem úgy értem, hogy leesz a lépcsőn.
5: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra, tehát itt nincs között. Tehát pro és kontra vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az igen, hogy szígyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
3: Itt az idő, hogy megkérdezzük Gógyit, vagy hogy hívják a magyar ChatGPT?
1: Rackát.
3: Rackát, hogy helyese?
1: Én ilyen névvel nem nyúlok mesterséges intelligenciához, hogy Racka. Értem a ChatGPT-t, meg az Elon Musk-nak azért mindenét, de amíg Rackának hívják, semmit nem kérdezek tőle. Ez egy elvi kérdés. Na jó, hát
3: jó.
2: És akkor... te például, aki mindig szanaszét hagyod a telefonodat, meg minden szart, ha be lenne kapcsolva a lokátor, akkor így egyszerűen ránézik.
1: Igen, mindig, amikor eltűnik, megfogadom, mert a Beni segít megkeresni, most ráteszem. Most csak mondd meg, hol van Beni, segíts, találd meg, és bármit ráteszek, amivel tudsz segíteni, megkeresni. Megvan, jó, hagyja, nem érdekes. Legközebb vigyázok rá.
3: Jó, mindegy, ez már elment. Pedig itt volt egy okos üzen. Az én pasim annyira szeret, hogy soha nem kapcsolná be a lokátort. És olyan pornót sem nézem, mert lányok vannak.
1: Jó, igen. Jó lezárás. Jövünk mindjárt 8 óra után, 1 perccel itt vagyunk a hírek után.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
17: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám. Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
18: Közös kaland?
16: Igen!
18: Játék?
16: Igen!
18: Csak igazi mai slágerek?
16: Igen, igen, igen!
19: Igen! Igen!
16: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
18: Gyöjt számot, játsz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
16: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
20: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
21: Hűvös szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannon Cool, a Kaisai Klímák kiemelt partnere, az ipari hűtés technika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
22: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
23: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
25: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
26: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
27: Autóüveg Pilkington.
28: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki. Jegyek a filharmonia.hu-n.
29: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
16: Reklámot hallottál.
30: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Egy év alatt csak egy fele törekszik. Vandálok rongálták meg a templomot Dél-Baranyában. Igazgatási szünet lesz a komlói önkormányzatnál. Jó reggelt! Igazgatási szünet lesz a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban július 27-e hétfőtől augusztus 8-a szombatig, tehát az ügyfélfogadás ezeken a napokon szünetel majd. Az ügyfeleket először a szünet után augusztus 10-én hétfőn várják majd. Telefonos egyeztetés után azonban bizonyos ügyekben fogadják az ügyfeleket, éri az önkormányzat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptár életkora 31 év, a szervezet állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Langwhite World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Minden évben augusztus közepén kerül sor a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Ez idén is így lesz, 29. alkalommal szervezik meg. Idén is 4 napon át tart majd a program.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
31: A 66-os főúton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt a 18-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. A Bolyvillány Siklós összekötő út Nagyhassányi szakaszán pedig útépítés zajlik július végéig forgalomkorlátozással. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perc, bocsánat, kicsit nazális vagyok, hogy hallom saját magam, de helyre. Helyre jövök, itt vagyunk, és nincsen nagyon közlekedési hírünk.
2: Hála jó Istennek,
1: nagyon nyár van, gyerekek, ezt tökre érezni. Pest felé a nem átterelt sáv Herceg-Bahalmi felhajtónál ácsorog. Kaptuk SMS-ben. Stallone tegnap volt 80 éves. 80! Értitek? 80! Írja egy hallgató. Igen, nagyon szeretnék beszélni az endokrinológusával leginkább. Mert nekem is lassan szükségem lesz arra a koktélre, amivel őket tolják.
3: Abban meg én is bevennék egyet.
1: Arni úgy biciklizett el mellettem a Lánchíd lábánál egy ifa méretű hátsó kerekű biciklivel, 82 évesen a csávó, mint ahogy nagyjából én vagyok egy velencei tókör után már 50 évesen. Tehát én nem tudom, milyen koktél nyomják őket, de adják meg a receptet. Adják oda, amit ők szednek, mert tényleg durva. Stallone 80. Látjátok, hogy néz ki? Egy 55 éves magyar férfi nem néz úgy ki.
4: 56 vagyok, jó?
1: Nem magadra, de pont rád néztem, de arra most.
4: Érted?
1: 25 év
4: a
1: közöttek. 25 év a közöttek, a csávú úgy néz ki, mintha 60 éves lenne. Nem tudom, mit szednek, de nagyon érdekelne.
3: Beszéljünk arról, hogy milyen szép daliás férfi lett a Feriből.
1: Egyébként nagyon jössz.
4: Alakulunk.
1: Nagyon jössz. Erre kicsit rácáfoltál, amikor passzaunál levetted a fölsőt, de így pólon keresztül nem rossz.
4: Igen, amikor együtt fürödtünk, akkor
1: amikor
4: azért
1: kibukkant. Amikor azt gondoltam, hogy na jó, azért itt még van hova melózni, de így pólon keresztül már alakulsz, ha meg. Passzaunál tudtam, nem kell annyira megijednem.
4: Növi teszti.
1: De nem, egyébként látszik, válba látszik, mert látszik, formálódik.
4: Látszik, a zsír nem megy,
1: hát az más. Kalóriadeficit meg kéne lenned.
3: Hogy vagyunk most?
4: Igyekszem. Az a bajtod, hogy...
1: Az a motoros túrán nem voltunk kalóriadeficit, de csak szólok.
4: Este 9 óra, tudod, mindenki megfogadta egy salátát, iszunk ásványvízzel. Azt a dúvatkodást, ami ott mentesítik.
1: Igen. Hányásig.
3: Tehát, mit tettetek amúgy? Nem is beszéltek.
1: Sztékeket, húsokat, söröket, én meg a sört. Ezért megtorkostoltam a búzasört. Új italom van, kezdem meg szeretni a sört. Tényleg undorító, közhelyes magyar férfi leszek a végére. Sörszagom lesz, büdös leszek és borostás. Nagyon kiábrándító. Nagy kaják, eleve 8-kor, 9-kor. Hát, 3-kor a Szilárd fölébredt megriad, vagy nem tud aludni. Én 3-4-kor kimentem, hogy valami fölnyomta a cukrom. Milyen boomer motorozás, ez te jó Isten. Jégerek, vodkák, hát
4: rumok,
1: minden.
4: Minden. Na szóval egy ilyen hét után visszajönni.
1: Igen. Engedd el a kalóriadeficitet most. Kicsit, nem nyárom.
4: Nyárra.
3: Igen. Azt mondják, hogyha óránként 10-et googolsz, akkor az így rendezett cukrodat. Legközelebb próbáljátok ki.
1: De ez egyébként tényleg így van.
4: Nincs baj.
1: De hát ha jégerezünk, aznap este nekem volt. Akkor a legszarabb leírni, hogy valami felnyomta a cukrom, és én leírtam, és ki akartam törölni, annyira szégyeltem. Ennél boomerebb üzenet nincs a közösben.
3: Akkor
1: valami.
3: Csak a cukrot törölni a végén, valamit felnyomtam.
1: Igen, valamit felnyomtam, eszem fejezem.
3: Ezzel sokat kellemetelebb, de még mindig vállalkozunk, mint amikor
1: a cukrom megy, hogy a cukrom felmet. Persze, valamit felnyomtál a szállodai szobában. Elolvastam, mondom, nem. Erre még nem érett meg az itt. Ezt nem küldöm be a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom, mert tényleg itt az ideje meghalni. Ez nem mehet be a motortúrára a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom. De hát meg volt az ok, úgyhogy a valami felnyomta ez a verzió.
3: Valamit felnyomtam.
1: Valamit felnyomta, igen.
3: Legyen ez az ultimate üzenet.
1: Na jó van, gyerekek, szóval, de egyébként ez a lényeg, tehát hogy látszik, tényleg látszik. Nem tudod, hogy ritkán
3: dicsek. Amúgy, ha már obezitológiáról beszélgetünk, mondom, hogy láttátok, olvastátok? Azt a hírt, hogy a legegészségesebb ember a világon most már örökre beteg lesz?
4: Ó, szegény.
1: Betöltöd? Akkor már váltunk, akkor még beszéljünk erről egy mondatot. Brian Johnson, nem így hívják?
4: Don Johnson. Igen, és akkor irgalmatlan dollár milliókat költ arra,
3: ez a foglalkozása.
4: Hogy ő egészséges lesz, és nagyon sokáig meg fogja hosszabbítani az életét. És jött az élet, akit meg akart hosszabbítani, és azt mondta, hogy
1: Bocsánat, Brian Johnson az AC/DC énekes, hosszú volt.
4: Akkor, John Bryan-zen.
1: Igen, Zenta Ferenc. Ja, nem, bocsánat, valami bemaradik. Igen, akkor John Bryan. Hogy hívják ezt a csávót, gyerekek?
3: Ja. Nem tudom, de feldugtam magamnak.
1: Nem tudom, de Ferivel a motoros túrán feldugtam valamit magamnak a szobába.
3: Ott van, Brian Johnsonnak hívják.
1: Akkor jól mondtam.
3: Igen.
1: Akkor Zsül megint a boomer betöltött az AC/DC énekeset.
3: Y-nal, Brian.
1: Brian, Brian.
3: Brian, igen. Úgy néz ki egy kicsit tényleg, mint a trónokharcákból Brianna.
1: Ő ugye a Longevity-nek a nagykövete. És...
3: legundorítóbb szó az egész világon.
1: Longevity.
3: Miért Longevity?
1: Longevity.
3: Ennyi, tessék.
1: Na várjál, tehát hogy minden, amit tudni akarok Brian Johnsonról, de a racka nem beszél hozzám.
3: Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre, hajtó Brian Johnsonnál. Tessék.
1: Nagyon-nagyon sok dollár milliót költ el arra, hogy visszafordítsa az öregedés folyamatát. Ő ugye azt csinálja, hogy...
3: Mindent csinál,
1: a jéges merüléstől az infravörös fényen keresztül a szaunáig, a táplálkozásig, a 12 óra alvásig, örök fiatalságot akart, és őt most már az egész világ figyeli, hogy mennyire tudja lelassítani az öregedést, illetve hány évet tud a biológiai korához képest visszafelé csalni. Ugye mi erről beszéltünk, hogy ha te 2-3 évvel vagy fiatalabb, mint az igazi korod, az már nagyon nagy eredmény, 6-8 szinten lehetetlen, a csávó azt hiszem, amikor kijött a hír, tartott 9 vagy 10-nél, tehát ő 10 évvel tudta visszafiatalítani magát a jelenlegi életkorához. Dollármilliókat költött el, és kiderült, hogy autoimmun betegséggel diagnosztizálták.
3: És ezt úgy képzeljétek el, hogy ő egy napi egy marék cuccot bevesztett, ezek csak étrendkiegészítők. Például a Merformint azt úgy szedi, hogy ilyen megelőző jelleggel szedez 500 mg-ot, azért, mert
4: az van, mi egyébként?
3: Az egy vércukor stabilizáló gyógyszer, és ugye, mert azoknak, akinek inzulin rezisztenciája lesz, szokták felírni első körben, és akkor ő ezt azért szedi, mert kimutatták a kutatások, hogy aki ezt szedi, annak hosszabb az élettartama, meg hogy a sejtszinten segíti a megújulást, stb.
4: Aha, tehát nincsen szüksége, de nincsen ő szüksége,
3: ezt kívül még rengeteg étrendkiegészítőt használ, ugye megvan mondani.

0: Ben van, hogy ő attól fél. Micsoda halálfélelme
1: hát,
0: van?
1: Ott lett az igazán izgalmas az egész sztori, amikor rájött arra, hogy ugye Ázsiában csinálnak ilyen teljes ilyen sejtátültetést, ami azt jelenti, hogy vérátömlesztés is tulajdonképpen, és akkor elvitte a fiát, aki akkor aztán 18-17 éves volt, és akkor belőle ugye, tehát levették a vért, ő a srácra is, tehát az apukáról is levették, és elhozta a faterját is, tehát nagyapából is, és mindenki egy fiatalabb vért kapott ilyen hát transzfúzióban, de hogy pontosan mit csináltak a vérrel, mert nem emlékszem, mert a lemezkékkel ott volt valami módosítás.
0: Meg a plazmát is cserélik,
1: igen,
0: ugye plazma, az van.
1: Igen, igen, igen. És akkor ugye egymásnak adták át, és akkor ugye mérték, hogy mennyit javított az egészségügyi állapoton.
0: Igen, azt mondják, hogy a biológiai korra egyes szerveknél jelentősen fiatalabb, anyagcseréje egy 18 éveséhez hasonlít, 1,5%-ban van menne a világon, gyulladás szintje alacsonyabb, mint egy átlagos 10 évesnél, mit csinált magával a csávó egyébként, és 31 évvel lassította le az öregedés, ez csak ő állítja, ezt tudományosan egyébként még nem tudták be bizonyítani.
1: Nagyon ijesztő frizurája.
2: És akkor egy SMS. Mick Jagger most halkan felnevetett valahol egy italal a kezében. Egy jó szex és egy csík után.
0: Igen, és a csávó 85 évesen úgy táncol a színpadon, hogy...
1: Elmondanám, igen, hogy Mick Jagger napi 4 órát edz. Napi 4 órát edz.
0: Ebből
1: 2 futó edzés.
0: Igen.
1: És 2 órát pedig azt mondom, hogy jogázik. Felfogadatlan mennyiségűt mozog. Amikor megépítették neki a színpadot, kellett mögötte neki egy futósávot létrehozni, hogy tudjon bemelegítő futni.
0: Nagyon durva a csávó, igen. Ugye ez Brian Jones egyébként azt mondja, vagy azt nyilatkozta, hogy szerinte a biotechnológia és az AI, az, mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és ez a generáció az utolsó normálisan meghaló generáció. A mi gyerekeink már mire odaérnek, hogy 70 évesek lesznek, már manipulálják, belenyúlnak, életet hosszabbítanak, fordítják meg az öregedést, és élnek akár 100 vagy 110 évig. És neki ez a mozgalma, ez a Don't Die nevezetű mozgalom.
2: Én nem akarok így élni, hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát. Spenótot
0: szabálok.
2: Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg hogy hívják, abrakos tariznyával eszem ezeket a szarokat.
0: Mint nem van, van az a mondás.
1: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ezt mégis mindig ez a vég.
0: Igen. Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli? És mennyire így van? Ők mindig melletted voltak, igen.
2: Na most kapaszkozjatok meg, mert van Longevity világbajnokság.
0: Longevity
2: világbajnokság van. Egy magyar csávó a 7. a Longevity világbajnokságon. 31 éves most, és 13 éves a biológiai életkora. Hellstab Martinnak hívják. Nekünk is van ami ilyenünk.
1: Elmondanám, a nagyfaterom 91 évesen halt meg. Elütött egy autó.
2: Ahogy átszott a kocsmába.
1: Egy autó, mert azt érezte, hogy neki elsőbsége van. Tehát, hogy, mert már akkor is ott volt ugye a frontális lemegy.
2: Magas szintű igazságérzet.
1: Magas szintű igazságérzet. Elmondjam, a napi rutinját akarjátok hallani? Az tehát konkrétan az volt, hogy őt kivette innen az Isten azzal az autóba esette, de soha nem halt volna meg. Tehát az öreg minden reggel ugyanazt tette 50 éven keresztül.
2: Italom, kenyér, szalonda.
1: Nem. Nem, sokkal rosszabb. Ezt a, van a hentesnél, lehet kapni ezt a lecsókolbászt. Abból egy 15 centit megfőzött magának, ahhoz evett savanyú káposztát egy kis fehér kenyérre. Minden nap ez volt a reggel. Ha megérzem a szagát a hűtőben, már rosszul vagyok. Tehát a két adat soha nem tudott kiszelőztetni. Utána pedig ebédre elment, biciklizett minden nap az étterbe, hozott magának ilyen menüt. Vacsorára pedig hát szintén egy ugyanilyen kolbászt evett meg. És,
2: nem vagy, volt
1: ez volt a hétköznapi rutinja.
0: A savanyú káposzta fermentálás egyik legfontosabb biohackere, hogy fermentált cuccot kell enni.
1: De az
2: a fehér kenyér meg a lecsókolbász az azért az oda.
1: Az a lecsókolbász az gyakorlatilag ipari hulladékból készül.
0: És hogy halt meg?
1: Eljutott egy autó. Biciklizett át egy olyan úton, ahol nem is volt biciklis átmenet, és igen, és eljutott, de abba se halt bele, ugye, hanem az volt, hogy utána annak a szövődményeibe, de hogy tulajdonképpen az van, hogy az öreg egész életében pihent, folyamatosan nagyon sokat rádiót hallgatott és feküdt, és amikor nem pihent, akkor pedig napi 2 órát pedig biciklizett a városban. Ennyi.
2: A moszkás.
0: Oké, és akkor, de csak bocsánat, igen, hogy visszatérünk a csávóra, akkor viszont hogy leszel autoimmunbeteg? Tehát ugye innen indultunk, ez az eredeti
1: hát
0: hír,
1: az
0: hogy, hogy leszel gyomorhurutos egy ilyen biohack mellett?
1: El tudom neked mondani azt, hogy mit mond a Máté Gábor az autoimmunbetegségekről.
0: Lelki oka.
2: Lelki.
1: Ő azt mondja, hogy a nőknek amúgy ez a leggyakoribb, tehát a nőknél sokkal gyakoribb, mint a férfiaknál, lelki oka van, van benne ugye ilyen, hát ilyen bűntudat, meg a szeretetlenség, nagyon sokfajta okra vissza lehet vezetni, de tulajdonképpen most az a legnépszerűbb betegség az autoimmunbetegség. Nem is nagyon ismerek, akinek ne lenne valamilyen. őszintén. Tehát nekem ugye van a Hashimoto-m, Ferinek, mit tudom én, de hogy a...
2: Nekem
1: hogy,
2: is
1: hogy,
2: hasi.
0: Nekem kicsi hasi.
2: Nekem hasi.
0: Kicsi pici poci, nagy hasi. Neked hasi. Igen, de az ugye a szervezet megtámadja önmagát. Hát nem mondjuk, hogy nem.

0: gyulladásos
1: állapot, és akkor folyamatosan, ugye, tehát rosszul ismeri fel a szituációt, és ugye folyamatosan támadja saját magát. Nekem a pajzsmirigyem eszi meg magát.
0: Na de milyen nagy bizonyíték akkor az ember amellett, hogy bármit megteszel, ha a lelki okokkal nem foglalkozol, 20 éve így él, 10 éve legegészségesebb dolgok, tápanyag hiánya van, vérszegénységhez vezetett, daganatos megbetegség kialakulása, megemelt kockázathoz vezet, a gyomra elkezdte megtámadni saját magát. Tehát, hogyha a lelki részt nem teszed mellé, 20 éve élhetsz évi 2 millió dollárról, úgyhogy meg...
1: De van-e genetika is azért?
0: Valószínűleg az is benne van, de valószínűleg lehet, hogy valamilyen lelki eredete van. Hát ez egy bizonyítás
2: hát
0: a lelki eredet mellett.
2: Hogy annyira ráment erre, hogy a tökéletes élet, az egészséges élet, hogy a napot 24 órája az tulajdonképpen stressz.
0: Full stressz. Valójában full stressz, hogy meg fogsz halni.
1: Meg az van, hogy maga ugye a kapcsolódás, a kötődés, az egy nagyon fontos része a jó érzés, a well-beingednek. És ő is rájött erre, hogy kb. Egy évvel ezelőtt, ugye párkapcsolata se volt, mert nem engedett be senkit az életébe.
0: Hogy ne sérüljön.
1: Meg hogy az alvása ne sérüljön.
0: Ez milyen durva.
1: És hogy nem akart együtt aludni emberekkel. Van most már párkapcsolata, de most sem alszanak együtt.
2: Kicsit amúgy... azt gondolom, hogy ez csúnya dolog, de...
1: Sejt szinten megtagadja gyerekek... magától a szeretetet.
0: Milyen érdekes,
2: kicsit
0: nem?
2: Kicsit azt gondolom már, hogy megérdemelte.
0: És akkor mondja az, aki még...
1: A... Én nem gondolom azt, hogy megérdemelte,
2: nem,
1: de
2: mondtam,
1: nagyon
2: hogy idézőjelesen mondom, de hogy ez, hogy én nem, azért nem alszom együtt senkivel, mert...
0: Na de modern orvos, nyugati orvos, tudom, hogy még viszont ott tart, hogy nincs köze a lelki eredetnek a betegséghez. Igen. Kivéve, tehát milyen érdekes, hogy itt a csávó, aki bebizonyítja, és a nyugati orvoslás, ami nem holisztikusan néz, hanem azt mondja, hogy rák van, akkor itt kezelünk. Talán Németországban már elkezdtek hozzátenni egy teljes terápiás kezelést, ahol mondjuk elküldenek pszichiátriai vagy kognitív terápiára.
1: Ő megpróbálta hogy... kiszűrni az összes környezeti átótényezőt, hogy hát ha akkor ugye jobb lesz. De ugye maga, tehát nem lehet az embert úgy tekinteni, mint egy gépet, tehát nem lehet úgy kezelni érzelmeket.
0: És belebetegedett ebbe. Ez milyen történet?
1: De az is lehet, hogy genetikai, mert nálunk is mindenkinek megvolt ez a Hashimoto-ja, csak mi nem tudták, hogy annó, hogy ez mi. A másik pedig szerintem nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ő nem azért csinálta ezt, mert nem csak azért csinálta, mert sokáig akart élni, hanem ennek volt egy ilyen emberiségmentő expedíció része is.
0: De ez kicsit mindig ilyen istent játszok, nem? Én majd felülírom a biológiát, én majd meghatározom a halálomat, nekem van egy messiás isten tudatom, hogy
1: nem,
0: még abba is bele tudok nyúlni, amiben egyébként lehet, hogy a...
1: Nem inkább eszembe az, hogy azt mondja az orvostudomány, hogy nem lehet meggyújtani a rákot, na majd én most pénzzel megpróbálom. Ez inkább úgy, nekem ez volt inkább, hogy megmutatom nektek, hogy nincs szükségünk erre a fajta rossz íven haladó orvostudományi megközelítés, hanem nyúljunk bele az általunk ismert információk alapján a rendszerbe.
0: Igen.
1: Ezt akartam.
0: Igen. És közben meg a szervezete megtámadta magát. Nagyon durva sztori, majd fogjuk követni. Jövünk mindjárt 8:09, 2:00.
3: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

mert jön az Afterparty 22.30-tól 4 különböző helyszínen. Vár a Disco Shit színpad, vár az I Love 2000 színpad, és még 2 helyszín az elmaradhatatlan 90-es és 2000-es évek slágereivel. 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiját.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Forgalmi rendváltozás Mohácson, több alkalommal is riasztották a tűzoltókat. Hoppál Péter nem lesz Komló díszpolgára. Jó reggelt kívánok! Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. Hoppá Péter nem lesz Komló díszpolgára, nem veszi át a címet, ezt jelentette be a volt fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon. Azt írta, a telefonon arra kérte Polics József komlói polgármestert, hogy a díszpolgári cím számára történő odaítélését vegyék le a képviselőtestület napirendjéről. Hoppál egyúttal megköszönte az önkormányzat bizalmát is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én a Pécsi Vásárcsarnokban délelőtt. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, a foglalkoztatók, a workshopok pedig a Bajcsi Zsilinszky utcán lesznek.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásárosdombó között, egy szakaszon mindkét irányban útszűkületre kell számítani jó sokáig, decemberig. Gázhálózati munkák miatt Pécsett a Megye utcában egy szakaszon teljes az útzár. A korlátozás az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszát is érinti. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója, Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: 3-9 lesz pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt kérdezi itt egy hallgató, itt lehet, hogy a promóra, de nem is az enyém, hogy az Otibulin tényleg csak check-in elvégzése után lehet bejutni. A Facebookon sokan írják, hogy ez kamu. Ha lehet, mondd már a rádióban, vagy nekem annyi is elég, ha válaszolsz, hogy igen. Laci Nyíregyházáról, így van. Ez nem kamu, tehát hogyha kaptok ilyet, és van jegyetek, akkor adjatok meg minden fontos információt.
2: Főleg a bankszámladatokat.
1: Igen, ez már kötött egy bizonyos rendezvénynek a nagyságán túl már muszáj online beregisztrálni. Itt elkérnek adatokat, személyes adatokat, ez jó helyen van, de nem jutsz be, ha nincs online check-ined. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Ott van egy útmutató, és le vannak írva lépések, hogy mit csinálsz a belépőjegyeddel, a mobiltelefonnal, a személyigazolvánnyal, útlevéllel, hogy kell becsak. De ezt muszáj megcsinálni. Tehát, hogy ez nagyon gyorsítja és megkönnyíti a belépést, úgyhogy a személyt azt be kell csekinelni a jegyhez. És csak azt tud bejönni azzal a jeggyel, tehát ha nem tudod, hogy kivel jössz, akkor döntsd el addig, amíg nem csinál meg az online check-int, utána már más nem tud bejönni azzal a jeggyel. Jó, úgyhogy ez fontos, ez nem kamu, ez nem akarja senki lenyúlni a jegyeteket, ez tőlünk ment ki ez a hírlevél, de igen, ha nem csinálod meg, akkor nem jutsz be.
2: Ha ezt kellemetlennek érzitek, akkor gyertek inkább a Zamádiban történő fellépésemre, ahol egyáltalán nem kell regisztrálni. Csak gyertek el, üljetek be a kertmoziba, és érezzük jól magunkat. Nagyjából töredéke az ár, és sokkal jobb is lesz, úgyhogy várnak benneteket.
1: 8-án pont akkor délvegni, azt hittem.
2: Jövő héten, vagy jövő hét után héten?
1: Jaj, ez mekkora trollgat. Ha esetleg viszont nem mentek a szigetre, az Otibóira, augusztus 8-án várnak benneteket a Vörös Marti kertmoziban, Zamárdiban.
2: A kórhelyi étteremben pedig akciós lesz aznap minden. Nagyon érdekes módon, 75%-kal.
1: Igen.
3: Ezt nem ígérem.
1: Igen, de még 9 után majd mondok pontos infókat erről, hogyha valakinek ez esetleg nem világos, jó? Hogy
3: na,
1: mi az online check-in?
3: Majd online check-inezünk 9 óra után. Vannak egyéb változások is, nem csak a koncertre járókat érintik, hanem a közlekedőket. Ugye már elkezdtem az előző óra elején, hogy egyrészt ugye történt egy olyan változás, hogy no parkoló automata, tehát csak és kizárólag mobil alkalmazással tudsz fizetni fővárosi parkolást. Ám de 2027, tehát a jövő év január 1-től történik egy kis változás, ami hát több autós csoportot fog érinteni. Kezdjük ugye az elektromos, a zöld rendszámos autókkal, akik eddig ingyen...
2: Véget ér ez a mocskos rendszer?
3: Így van, akik eddig
1: ingyen élő brigád. 200 forintért 100 kilométer, úgy kell. Nem tudom, mi azt mondja, úgy kell nekik. Szívjanak csak.
3: Most ők is fizetni fognak, és ráadásul kétféle módon tudsz fizetni az autód tömegétől függően.
1: Visszaszívom, ne szívjanak az elektromos autósok. Úgy érzem, ebből én sem fog jól kijönni. Veletek vagyok.
3: Ugyanis azt találták ki, hogy a nagyobb autó egyrészt több helyet foglal, másrészt jobban terheli ugye az aszfaltot.
2: Maximálisan egyetértek. Maximálisan.
1: Ki találta ezt ki?
3: Hát mit tudom én.
2: Én a raptorosoknak üzenem, a raptoros kocsiknak. A raptor megvan?
1: 100 ellenérve. Mi van? Tehát az van, hogy akinek nagyobb az autója, az fizessen többet.
3: Így van, ha elektromos, akkor is, ha benzines vagy gázolajos, tehát klasszikus hajtású, akkor is fizessen dupla pénz.
1: A hosszú hajú ember miért nem fizet többet a fodrásznál?
2: Nincs valami
1: szignálunk
2: keresül. Halleluja.
1: Hogy kérdezzem meg, akinek hosszabb a haja, miért nem duplárom vágják le a haját?
3: Mert ugyanúgy egy vágásban benne.
2: Látapítottál lényegre, a hosszabb hajú embereknek duplárom vágják a haját, Balázs. Képzeld el.
1: Mi ez a marhaság, hogy akinek nagyobb autója, fizessen többet?
3: Ez azt jelenti, kérlek szépen, hogy a kiemelt területen, tehát a legdrágább területen 8 órás munkanap alatt közel 13.000 forintos parkolás és díjat fogsz majd fizetni, te, akinek nagy az autója.
2: És apró a péniszed.
1: jó. Szeretném megjegyezni, hogy ez diszkrimináció. Ez abszolút diszkrimináció. Miért?
3: Tehát, mert drágább autót veszel, nagyobbat, jobban koptatod az aszfaltot, jobban nyomod alatta a föld területet, és nagyobbat foglalsz.
2: Nagy a pofád!
3: Hogy mi kis autósok nem tudunk elférni tőled.
1: Na jó, akkor hozzuk az ellenérveket. Jó?
2: Nem tudsz. Tehát, hogy... nem egész az ellenérveket, várj, hogy egy mappa ellenérvek.
1: Mire üresek az ellenérvek?
2: Hát, attól, üres.
3: Plusz ugye a nagy autó, az drágább is, tehát feltételezik, hogy neked több pénzed van, mint a kis autósnak.
2: Így van. Plusz, na térjük ki azokra az autókra, hogy fel
1: úgy érzem, hogy egyedül maradtam ezzel. Úgy értem, hogy egyedül maradtam ezzel.
2: Mi a kilóhatár?
3: Hát elektromosnál 2000, az biztosan tudom. Az, hogy a benzines, dízeles, az, lehet, az, az is talán 2000 kiló, de lehet, hogy az lejjebb lesz.
2: Mi?
1: 1,8 tonna.
3: Igen, 1800 kiló fölött vagy.
2: De miért van különbség a két autó között, hogyha ha az egyik elektromos,
3: mert a másik... annyit gondolom, az elektromos autó azért nem szennyezi úgy a környezetet, vagy legalábbis használat során, itt megosztanak a vélemények.
2: Hogy mérik a kocsit tulajdonosa?
3: Nem.
2: Anélkül.
3: Fölélegezhetünk.
2: Na, de hogy... hogy...
3: Nem, tehát ez ugye a nettó tömeg, az üres járati tömege, amikor tudják? Nem ül benne senki, benne van a forgalmi.
2: De hát amikor parkolsz, a parkolőr azt nem nagyon tudja. Max
1: mérlegre
2: azt tudja, hogy
1: kell állnod. Minden város után már szállt egy mérleg.
3: Hát nem, a rendszám alapján ő le tudja kérni a forgalmi adatokat, és abból már látszik, hogy, hogy súlyosabb a kocsi.
1: Hát látja, ösztömeget lát, saját súly, ösztömeg, terhelhetőség, vagy mi az, négyen benne vannak, mennyi a maximum súly, mennyien belülhetnek, persze. Mikor mosták le ki a tulajdonos. Tehát, hogy ez. De egyébként ezt igazságtalannak tartom.
3: Na, mesélj, miért?
1: Mert hogy az, az, hogy én beállok egy helyre.
3: Igen.
1: Mit használok többet,
3: az
1: mint
3: aszfaltot.
1: Hogy te... Mi az, hogy az aszfaltot?
3: Jobban nyomod az aszfaltot, mint én az 1,4 tonnás.
1: De ez nem olyan, mint
3: az,
1: nem a moziba elkérsz egy magas embertől több pénzt, mert ő nem tudom, többet lát a filmből,
3: nem,
1: vagy
3: mert üljön. Nem, mert a magas,
2: tudod, hogy milyen érzés?
3: Magas ember nem tehet róla, hogy mekkorára nőtt. Te viszont, te választottad az
1: jó,
3: autódat.
1: Jó, akkor támogatom, hogy viszont a túlsúlyos emberek fizessenek dupla annyit a repülőjegyért. Azok... Ott diszkrimináció, de nekem nagy az, az autó, akkor én fizessek többet. Kapjátok be.
2: A túlsúlyos emberek kevesebb csomagot vihetnek. Az csak egy bugyi.
1: Vegyetek meg dupla helyet, és akkor nekem sincs azzal a bajom.
2: De hogy kell dupla helyet? Hogy kell?
3: A Karpától nem tudsz duplán ülni.
1: Megveszed a másik egyet is magad mellett, érted? Az diszkrimináció, de amikor nekem nagy autóm van, akkor meg én fizessem a dupláját.
2: Mi? Mai napig meglep, hogy beleférek a repülőjésbe most. Hogy ez hogyan történik, hogy rád ez olyan kis...
1: Hogyan férhetek bele a repülőjésbe? Főleg, ha fapadosra megyek. Tehát de nem foglalok több helyet. Nem terhelem jobban a várost. Érted? Ha valaki paraszt és beáll egy kapuajba, adom, az beáll a Suzuki is, beáll a Jeepes is. Így, az bárki lehet paraszt. De miért fizes, mit ártok én jobban a környezetemnek, hogy 2 tonnás autó van, mintha 1,8?
3: Hát több kipufogó gáza van a 2 tonnás autóznak.
2: Rosszabb hatás van a vakondokra.
1: Na, hagyjatok ezzel béki.
3: Mert hogy ugye nagyobb tömeget kell mozgasson, az aszfaltot igen. Jobban terheled.
1: De azt kifizetem nagy... autó, vagy
2: na,
1: útiba. Várjál, vagy...
2: viszont, ha ez a szempont, akkor én több fizetést kell, hogy kapjak, mert én nagyobb tömeget mozgatok.
1: Na.
3: Hát de azt te hát tehetsz akkor... róla.
1: Vagy csoportos kedvezményt a mekibe.
2: Attól függetlenül te tudtad, kit veszel fel, de dolgoznak. Ja, akkor... te választottál engem.
1: Igen. Én ezt nagyon, nagyon diszkriminatívnak tartom. Tehát, hogy ez megint csak arra megy, hogy biztos nagy autó, tehát drága a burzsúj, fizessen többet.
3: Igen, mert akinek nincs pénze, az vesz egy 1-1-es Suzuki-t, érted? 1200 kiló, vagy 1003, nem tudom.
1: Na de engem egyszer már megsarcolnak, amikor befizetem a nem tudom útdíjat, vagy befizetem a...
2: Na mit kell fizessél?
1: A regadót, vagy súlyadó, vagy mit? Tehát az már te egyszer ott befizeted, hogy neked nagyobb tömegű az autód.
3: De most mindenki akkor... befizeti, érted? Csak ki kisebbet, ki autójához. Miért ki?
1: De akkor miért nincs az, hogy a bevásárló közben, de sokat pakolsz a kosarat, botok, hogy gazdag vagy, neked másfélszeres ára van a trapista, mert látom, sokat pakolsz. Mert ott... hát sok pénz.
3: De ott kifizeted hát a trapista sajttal.
1: De sokat pakolsz a kosaratba.
3: Igen, de én sokat is fizetek azért.
1: De nem így van. Neked de. Van pénzed, mert van lehetőséged sokat parkolni, ezért neked nem ugyanannyi a trapista, mint nekem.
3: De én abban hát kifizetem. De a végén az kifi. Oda toljuk ketten a kosarunkat.
1: Igen.
3: Benned, neked van benne egy
1: izé. De én is kifizetem a normál parkolást.
3: Én meg telepakolom, akkor én sokkal többet fogok fizetni, tehát az áruház velem jól jár.
1: De nem érted a hasonlatot. Azt mondom, hogy ha neked sok érted. Pénzed van, és egy bizonyos kosár mennyiség fölött, neked ne 100 forint legyen a trapista dekája, hanem 250, mert sok pénzed van. Ez az autó, ugyanez. Biztos sok pénzed van, hisz nagy autód van. Tele van a kosarad.
3: De én
1: legyen
3: a kosár...
1: drágább a trapista
2: nem,
1: dekája.
2: Úgy kérek, nem, ez rossz. Nem,
1: ez rossz hasonlat?
2: Nem, úgy kérek, pedig nagyon szeretem ezt
1: hasonlat.
2: Jó a hasonlat.
1: Ez egy szar hasonlat?
2: Úgy lenne jó a hasonlat, hogy mindenkinek adott mennyiségű kalóriát lehet elfogyasztani egy nap, és aki túllépi, annak kell fizetnie.
1: Hát akkor...
2: Nem, mit nézel?
1: Akkor csörögjön a kassza, gyerekek. Hát azért itt ketten olyanok ülnek, akkor kifizetem a drágább autót, de akkor tessék bepakolni a közös békét.
2: Ha életemben ettem egy jót egyszer, ettem valamit. Amúgy meg szerintem az van, hogy érdekes módon soha nem a szegények háborodnak fel.
3: Ugye?
2: Nem a szegények háborodnak
1: fel.
2: Szegény Zsannak most ki kell vennie még egy rubintot a házi raktárból, hogy be tud fizetni a parkolás ügyet.
1: De.
2: Plusz?
1: Ez nem így van, csak védem az érdekképviseleteket.
2: Hányszorosát fizetted a parkolási díjnak a büntetése?
1: Nagyon sokszorosát fizetem a büntetéseknek, mint ahány 200 forintot fizetnék, ha normálisan parkolnék.
2: Akkor a következő intézkedés legyen az, hogy ki lehessen használni a mozgássérülteknek fenntartató tudat parkolóját.
1: Na, vegyük el a mozgássérülteket, de... őket miért nem bántottuk ma reggel? Azt gondolom, hogy akinek csak fél lába van, miért fizet ugyanannyit, vagy nem fizet ugyanannyit, mint én, akinek kettő van? Hát többet használom a járdát. Ő nem koptatja a járdát.
2: Na nem is az, hanem lehessen használni ugye a túlkoknak, mint te, az ő parkolóhelyük.
1: A parasztoknak, mint én, igen.
2: Igen, és azt mondod, jó, négyszeres áron parkolhatod óránként. Na, elfogadnál, nem fogadnál?
1: Hogy én négyszeres áron parkolok, aha, de...
2: És használtad a mozgássérült parkolót.
1: Persze, azonnal. Hát, hogyne.
2: Hát,
1: ott
2: vagy
1: a helyem a mozgássérült parkolóban.
3: Mondjuk így is.
1: Így is, csak úgy sokkal vidámabb lelkismerete.
2: Hogy csak szellemileg ezért. De hogy a lényeg, igen, tehát hogy szerintem ez egy tök jó szemlélet, hogy nem kell megvenni, mert büntesnek a rajta, akkor például vállalod az első blit, és azt mondta, hogy jó, beállok ide, és ez nagyon drága lesz, de akkor én most itt fogok állni.
1: Azt jó, én ezt adnám, na, kifizetném. Azt nagyon jó hasonló, Bali, csak többen nem tudják, mi a telikosább. Bali, most adod a hülyét, vagy az vagy? Nem. Tehát akkor ilyen alapon, aki többet eszik, az többet fingik, aki többet fingik, az fizessen több.
2: Életemben nem fingottam egy.
1: Fizessen több környezetvédelmi adót, mert mit tudom én, több metángázt bocsát a levegőbe. Ez diszkrimináció.
2: Van kövéradó, ne ragudj meg, van mi a kövéradó? Hát például a ruhák. Ugye alapból, hogy be kell
3: szerezni.
2: Sokkal több tusfűrőt használok.
1: Jó. Itt van a ruha. Fizessél többet azért a pólóért, mert több anyagban van menne, mint az SS méretben. Nem fizetsz többet.
3: De igen.
2: Legördülősább van, hogy milyen méretnél mennyibe kerül a termék.
3: Na, hát úgyhogy
2: üdvözöllek a valóságban.
3: Most pont magadat csaptad.
1: Jó, náluk a Prada-ban minden egység árat.
2: A Prada gyerekosztályon, ahol ő vására.
1: Náluk a Gucci-nál ugyanúgy 600 ezeret táska, értitek? Mi nem diszkriminálunk senkit. Bemegyünk és megveszünk azt.
2: Most 11 éves a méretem.
1: Ezért vagy mindig gyerekpólókban, olcsó?
2: Hát ez, igen, ez egy duci gyerekpólók.
1: De mi, várjál, tehát bemész, mint egy H&M-be.
3: Vannak, igen.
1: És megveszel egy L-es pólót, vagy egy XL-es.
2: Hát a H&M-ben nincs is XXL, tesókám.
1: Mi az, hogy nincsen?
2: Képzeljétek el, hogy beszántották, némán beszántották a plusz-size cuccokat a H&M-ből.
1: És mert hogy most ne bántsanak már... ezzel senkit?
2: Nem, hanem szerintem nem érte meg nekik. Pont amiért mondasz, hogy nem tudták megcsinálni ezt az árértékarány racionalizálást, és azért most már online lehet szinte csak rendelni, és ott viszont konkrétan azzal, hogy mennyi ruha anyag kell bele, annyiba kerül a póló. Na, mi van?
3: Na!
1: Az a baj, hogy nem működnek az érveim.
3: Hát ez most nem.
1: Igen, ezek most nem működnek.
2: Viszont jó. Hát, ami miatt lehetnél ideges, ugye az, hogy miért egyetem fizetned?
1: Tudom, én
2: magyar ebben... vagyok, magyarnak születtem. Magyar fizet. Földön parkolok a magyar autómban.
1: Igen, magyar adóból vettem.
3: Én földem.
1: Magyar adóból vettem, magyar földön parkolok. Magyar gumival, magyar autóval.
2: Érkeztek ide rokonaim.
1: Nem tudom. Én nem szeretem az ilyen ennyiekbe kerül az autó, de ennyit fizessél. Mit nem? Parkolásnál, bocsánat. Tehát nem is az úton használattól, nem is, nem tudom, állok egy helybe.
3: Nem ennyibe kerül, ha neked egy 20 éves, de 2 tonnás autód van, amit egyébként 1.400.000 forintért vettél, mert egy roncs, akkor is többet fogsz fizetni. Na most?
1: Hol vagy ebbe ezekben a vészterhes időkben, Anna?
3: Hol az igazság?
1: Miért nem jössz be, és támogatsz meg? Ezek most megesznek reggelire. Engem, a burzsújt persze, aki megint csak sóherkedik, holott teljesen jogtalan.
2: Fogják figyelni, hol parkolsz.
1: Teljesen jogtalanok tartom, hogy dupla parkolást fizessünk ugyanazért a szolgáltatásért, azért, mert nagy autónk van. Hát szerintem ez nagyon pofátlan. Tehát ez az egyszerű közhelyes sztereotípia. Nagy autó, gazdag, dupla ár. Nem. Ugyanúgy egy parkolóját foglalok, mint hogy te is elfoglalsz egy parkolóját. Semmivel sem veszek több szolgáltatást igénybe. Nem veszek több helyet, nem használok jobban semmit. Beállok egy helyre.
3: Egy nagyobb autó több helyet foglal. Sokkal könnyebb beállni nekünk kis autósoknak, a sok kis autó áll, mint hogy sok nagy autó.
1: Ez sem működött, ez az érdekes.
3: Jobban nyomod az aszfaltot, még egyszer mondom.
1: Súlyadóba ki is fizetem.
3: Nincs ilyen, hogy
2: plusz,
3: súlyadó.
2: Gépjármű,
3: akkor tisztázzuk, gépjármű adó van, amit nem súlyra fizetsz, hanem teljesítményre. Tehát nekem lehet egy 1-2-es,
2: na, így is
3: egy 1200.
1: Ott is levesznek?
3: Ott is levesznek. Tehát ha neked erős autód van, akkor sokkal többet fizetsz.
1: Mi bajotok pedig... van nektek azzal, ha valakinek van pénze?
2: Hát semmi, csak ne legyen.
3: Nem is a tiéd az autó.
1: Ja, igaz, nekem autó nincs, bocsánat.
2: Ábrapó, én nem fizetek semmiért, de nem mindegy, ezért szomorú. Jó, melyik a legpofátlanabb autótípus, amit lehet látni a belvárosban?
1: A Maruti Suzuki írja valaki.
3: Még föl sem tetted a kérdést.
1: A Seattle Edo, Maruti Suzuki és a Renault Twingo. Kikérem magamnak, hogy kevesebbet fizet egy Renault Twingo-t.
2: Igen, de hogy ott vannak azok az óriás, tudjátok, amik ennek platós autók. Annak mi
1: ezek a Raptorok, ezek a Fordok, meg Raptorok.
2: Például, mit kell majd fizetnie?
1: Ezek a pick-upok.
3: Tehát, sokat. Az na, lesz 13 ezer forint óránként? Egy 8 órás.
2: Óránként legyen annyi, nem? De például az teljesen indokolatlan. Mikrobuszok? Hát, még mit nem.
1: Na, de most már egy Raptor, azért az 6 méter hosszú, 3 méter széles, és 23-as kereke van.
3: Igen, tehát... és 2,5 tonna fölött van biztos.
1: És mi az 1,8 és a 2? Tehát miért az 1,8 a váltószám? Hogy az még nem a SUV kategória, hanem az még a személyautó, de az SUV...
3: Egy, igen, 1,8, egy normál személyautó, gondolom én, az 1,8 alatt van.
1: Aha. Te benne vagy, vagy te kint vagy?
2: Ilyet nem érdemes kérdezni, vagy nem szabad kérdezni nőtől.
3: Kilóira sose kérdezni.
1: Ösztönök meg vagy, hogy vagy nekem, csak én a forgalmidat.
2: 1910 kilós az autóm.
1: Hát akkor...
2: Hát. De nem panaszkodom egy büdös szót sem, mert tudom, hogy ez ilyen.
1: Jó, hogy te elegánsan befizeted.
3: Nem arra akarják rá.
2: Mondja az embereknek, saját autója van, nem szponzorautót vezet, hogy fizettem az összes közterhet és minden egyéb terheket.
1: Én csak a büntetéseket, de az nagyon gyatrán.
2: Az igazság, hogy nagyon ritkán parkolok ilyen köztéri parkolóban, úgyhogy nekem mindegy.
1: Én is abszolút ritkán rögni beállok egy óvoda parkolóba.
3: Megakadályozni.
1: Mindig megáll köztén egy virágágyás, sosem használok sima parkolót.
2: Azt mondta, hogy megcsináltam múltkor, és megfenyegették az önkormányzattól. Na minden.
1: Ráállt a virágágyás.
2: Ráállt, igen, és az már nem is ilyen parkolási bírság, hanem az ilyen önkormányzati szabálysértésnek számít, és elkérték külön anyámnak az adatait, és mondták neki, hogy rivallót fog kapni a postán, és elküldték neki. És utolsó húzásod volt, Marika!
1: De nekem mindig van két tulipán palánta bent a csomagtartomban, hogy amit ledarálok, azonnal visszaültetem. Tehát, hogy... Úgy nézek ki, mint egy virágárus.
2: Egy frissítés, majd csak egy kis rotakapa.
1: Mit akarnak ezzel elérni, hogy?
3: Hogy ne járjál be a belvárosba autóval. Ezt akarják elérni egyébként. Ennyire egyszerű, vagy ha már ott vagy, akkor kis autóval járjál. Ne a Raptorral, amiben egyedül ülsz. Ennyi.
2: De figyelj, mert a Mercedesnek nincsen kicsi autója, amit vezethetnél.
1: És a, de egyébként van egy kizmátok. És ha veszek egy tegyél BKK bérletet, hogy átvágjam őket, hogy BKK-ba járjon.
3: Senkit nem érdekel.
1: Nem tudom lekinyerezni őket egy éves BKK bérlettel?
3: Oda kiteszem.
1: Kirakom előre, hogy én BKV-zom.
3: Hogy nekem van.
1: Szállj el a kocsimra, én BKV-zom, úgyhogy néha jár BKV-be. Mert azt írja, hogy az áremelés mellett BKK bérlethez parkolási kedvezmény is járhat, tehát akkor valamit ők is adnak. Hozzáteszem, akkor megfizettem őket.
2: Nem, el kell kezdeni meghamisítani. Tudod, hogy bemész a szalomba, ahol veszed az autót, vagy ahol veszed, és mondod, hogy jó, csak annyi, hogy a forgalomba írjatok már 300 kilót.
1: Igen. Van még ilyen szelvény, nyomtatok egyet, hogy október is beírom a diákigazolvány számot, és kirakom a forgalmi elő, ez van még? Így van még a bérlet szelvény, hogy október rá van írva, hogy ez már digitális, vagy ez hogy van? Nincs már ilyen?
2: Úgy, szerettem azt, hogy 28 éves koromig voltam diák.
1: Persze.
2: Az nagyon jó volt, emlékeztek rá?
3: Vetted a hamisakat, mi?
2: Igen.
1: Nekem 35 éves kori volt OTP Junior kártyán, felhívtak az OTP-től, hogy ide jönne
2: seniorra váltani.
1: Na mindegy, jó. Hát akkor
2: fizetni
3: dolgozz,
2: kell.
3: Dolgozz, haver, ez
2: én
3: van.
2: Én azt gondolom, ez nem baj, hogy ki kell fizetni, mert jó dolgokra fogják költeni. Vesznek belőle a Karácsony Gergelynek egy új masszázsfotelt, meg ilyesmi.
1: És ha eltűnnek a parkolórák, amivel én is egyetértek, akkor csak applikáción keresztül tudsz, vagy SMS-ben. Tehát nem kell már ez a bedobálós.
3: Nincs, mert nem tudsz.
1: Soherkedés. Leszerelik ezeket is.
3: Nem tudsz bedobálni, tehát applikáció vagy SMS.
2: Igen, de tök jó lesz ide, mert most én azt veszem vissza, hogy most nagy újítások vannak meg, ott fontos fejlesztések. Költsék csak ezzel pénzt. Költsék csak.
3: Na, ezen gyerekek a parkoló, S-betűs parkoló applikáció, amivel egy csomó mindent tudsz, az eddig azt tudta, hogy bent volt a kocsinak a rendszáma, megálltál, rányomtál, és a térképen megjelölte, hogy hol vagy.
1: Igen, és megkereste a zónát, hogy miben
3: na,
1: vagy.
3: Na, akkor most majd menjél rá, és az van, hogy a zóna keresés 69 forint. Adjátok.
2: Az én autóm magától tudja, hogy hol vagyunk.
1: És én nem vagyok a sóher. Hogy nem fizeted ki, hogy megmondja neked, hát 69, de... nem kell, nem is látod a parkolórát, már rossz a szemed, elkérdezik, már ott másfél kilométert
2: érted. Ez komolyan 69. megcsinálták ezt.
3: Meg, nyisd meg
2: a... Nem sül ki a szemük.
3: Meg tudom neked mutatni, ide akarok parkolni most, ahol vagyunk, tessék, megnyitom az alkalmazást.
1: Ja, értem. Tehát az nem jogos, hogy én duplájára azt emelt árért háborgok, de ti 69 forinton a kiborultok, hogy parkolás, igénybe vesztek egy szolgáltatást.
3: Látod? Azt mondja, hogy alapparkolás, nem fogja megmutatni, hogy hol vagy, és neked meg kell nézni a kis táblán is, be kell pötyögni, vagy proparkolás 69 forint.
2: De ez azt jelenti, 60. hogy el tudsz költeni csak 1000 forintot arra egy nap, hogy rájöjj, hogy hol vagy éppen.
3: Így van. Na, ez jogtalan. A tiétek a szerintem tök jogos.
1: Teljesen egyet értek. Én duplát fizetek, ti háborogtok 69 forinton. Hát vakok
2: én
1: vagytok.
2: Én esemben parkolok mindig.
1: SMS-re egyébként az a legjobb.
2: Azért jó, mert úgy hagyod, elfelejted, és két nappal később jön egy SMS, hogy 72 óra után lejárt a parkolása.
1: Igen, 6900 forint.
2: Azt mondod, hol voltál, és akkor így tudod, így kapod az ilyen iszonyatos összegeket, hogy tessék.
1: És akkor elküldöd a stoppot, de már mondja, hogy önnek nincs működő parkolása.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és van...

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Folytatódott a nyáresti koncertsorozat Komlón. Nyári szünetre vonult a komlói úszoda, mondom mikor nyitnak. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az MPAC műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hangolta össze. Még 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót. A kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. Elkezdődött a nyári szünet a komlói úszodában, a nyitás szeptember elején várható. Bár az úszoda nem fogad most vendégeket, de júliusban és augusztusban a megszokott nyitvatartással üzemel a sportközpont. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák is a megszokott rend szerint várják a felfrissülni vágyókat Komlón. Érzelmes mély dalok találtak rá közönségükre Komlón, a Közösségek Háza kerthelyiségében folytatódott a nyáresti koncertsorozat. Dunai Péter és Hajdú Krisztián lépett fel, palettájukon az ausztrál rockzenész Nick Cave, a punk keresztanyja Patti Smith és a kanadai ikon Leonard Cohen szerzeményei szerepeltek, amit eredeti nyelven adtak elő Komlón. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én várják az érdeklődőket a Gőzhajó utcán. Kaszát Sarlót fognak a résztvevők, és együtt vonulnak aratni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett a Megye utcában egy szakaszon teljes az útzár. A korlátozás az Anna és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is érinti. A gyalogosok közlekedése biztosított, a korlátozás várhatóan egészen augusztus 2-áig tart. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. És ugye ígértem csak, hogy még két mondatot engedjetek meg nekem itt az online check-innel kapcsolatban, mert itt sokan kérdezik, hogy ez igaz-e, és hogy félnek megadni a jegyüket, meg nem tudom, hogy a QR-kódot ellopják. Senki nem lop el semmit, tényleg be kell csekkolni. Ugye ez arról szól ez a történet, most egészen pontosan tudom már, hogy ez egy törvény, ami azt jelenti, hogy bizonyos rendezvénynek a mennyiségén túl, te eddig is, ha bementél egy strandra, egy szandra, egy nagyobb rendezvényre, ott, amikor átvetted a jegyedet, odaadtad a személyedet, azt beszkennelték, kiadták a jegyedet, tehát a vagyonvédelem és személyes vagyonvédelem miatt ezek a rendezvények eddig is adatokhoz voltak kötve. És ugye itt online check-in van most, tehát ez azt jelenti, hogy a gyorsabb beléptetés miatt ezt meg tudod csinálni, hogy ne ott kelljen, hanem te otthon, idén egyébként először, meg mindenhol először online check-in bevezetnek, amit nem a helyszínen végeznek el. Baromi egyszerű, a beléptetést gyorsítja meg, megadod az egyedi kódodat, ami ott van, az online felületen hozzápárosítasz egy darab személyigazolvány, de azzal a jeggyel már csak azt tud bemenni. Ez egy 2 perces művelet, de nem fékoldal, nem kamu, nem az adataitat akarják, mi se. Ezt megcsinálnak a bejáratnál is, de meg kell csinálnod, mert akkor gyorsabban jutsz be. Ha senki nem csinálja meg, akkor senki nem fog bejutni. Ezért van először online check-in. Eddig ez mindig csak személyesen volt. Úgyhogy ez tőlünk jön, ez az info, be kell csekkolni, csináljátok meg. Nem jegyüzérek akarják a jegyek adatait.
2: Tehát ez nem, jó? Az, mint amikor a Tiszánál kiszivárogtak az adatok.
1: Az adataidat eddig is megadtad bizonyos mennyiségű koncert felett, vagy fesztiválon, ahol bizonyos mennyiségű ember szám volt. Egyébként ez egy törvény, tehát, hogy...
2: Szigeten ez eddig is tavaly is úgy volt, hogy személyigazolványon tudtam bemenni.
1: Így
2: tehát,
1: van. De csak oda mentél, személyigazolványon fölted egyet. Most ezt megcsinálod otthon, és amikor bemész, ott már csak megnézik a jegyedet, és az online check-int ellenőrzik, hogy megvagy és mehetsz be, ez brutálisan meggyorsítja a bejutást. Nem tudom, hogy ettől emberek miért félnek, de annyira paranoiában vagyunk már.
2: Tudod. Kérdezd meg Annát, miért fél ettől? Ez a ti embertípusotok, ugye?
1: A miénk!
2: Igen, aki
3: az enyém! Hát igen. Persze, hát akik tényleg... féltek a lokátortól. Féltek az online check-in.
1: Ha most én holnap meghalnék, azt lenne a lenyomatom ebben a műsorban, hogy csávó, aki félt az online check-intől, azt sem tudom, hol a személyim.
2: Így van.
1: Az én igazolványommal bankot lehetne rabolni, mert az útleven valószínűleg egy út mellett fekszik valahol a hetesen. Szerintetek én félek egy online check-intől? Csoda, hogy a saját autóba fog beszállni 10 órakor, nem másikba, és Balatonnál jövök rá, hogy ez nem is az én autóm. Hát azért én ezek nagyon sajnálom, hogy ez a kép rólam, akkor valami tényleg félre megy.
2: Most kérlek, most, mint a tévés műsorban, hogy most csukjátok be a szemeteket, forduljatok hátra egymásnak, és állításokat fogok mondani, és mutassatok arra, akire igaz.
1: Jó, de várj, ki játszik?
2: Te és Feri.
1: Jó, de akkor ti is mutassatok, mert akkor nézzük meg, hogy mennyire egyezünk.
2: Jó.
1: Tehát vagy magamra mutatok, vagy Ferire mutatok.
3: Igen,
1: oké.
2: A világot összeesküvés elméletek irányítják.
1: De basz! Nem áll, jó, magamra oké.
2: Csak azért van szükség személyigazolványra, hogy pontosan tudják, hogy merre jársz és mit csinálsz.
3: Ő az!
1: Ez a Feri.
3: Hogy lennék már én?
2: Igen. Nincsen semmi önkritikája.
1: Úgy értem, ez a kérdőív rám lett kitalálva. Jó.
2: Hát azt gondolom, hogy tisztelt, úgyhogy...
1: A teszt egyértelműen bemutatta, nálam fontosabb ember nincs a világon, aki még az online check-in-re se adja meg az adatot.
2: Ez tudomány.
1: Tudományos kísérlet, hogy gyerekek, úgyhogy ne féljetek, mi vagyunk, és nyugodtan csekkoljatok be. Jó, ha este 9-re akartok bejutni, ne csekkoljatok be, akkor viszont nem fogtok odaérni. Jó, úgyhogy ennyit az online check-inről, mindenki csinálja meg. Reptéri gyorsforgalmi úton városból kifelé vezető oldalon 2 jármű is lerobbant, egymástól 1 kilométerre áll az egész mindkét irányba, plusz beállt a Gyömrői is, legalább 30 perc, köszönjük szépen. Ha van friss 0-20-311-111 az SMS számunk.
2: Most írtok, vagy nem írtok?
1: Nem írtok, most még jönnek ezzel kapcsolatos kérdések, de ha mindenki hülye, azt nem tudom megválaszolni.
2: Mindenki hülye. Te is az vagy, én is az vagyok.
3: De figyelj, mindig a Balatonra is kell ez a online check-in.
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, akkor nem tudunk egyszerre bemenni. Nem, akkor titeket szétszednek, és a... mi az... Tehát ő hülye?
2: Amikor, ha külön... De már,
3: hát én ő a Gigi Oti rajongó.
1: Tényleg ezek önnek? Hát akkor most váltsuk vissza az összes egyet. Te hülye vagy?
2: Ügyfélszolgálati munkatársát.
1: Tehát kapcsoljuk. Igen.
2: A válasz a kérdésére pedig az, hogy amennyiben különböző személyigazolvány számmal rendelkeznek, úgy muszáj lesz mind a kettőjüknek becsekkolnia.
1: De a kérdés az volt, hogy egyszerre be tud-e menni majd a koncerten, ha külön becsekkolnak. Érted, hogy hülye?
2: Úristen.
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, egyszerre nem tudunk bemenni?
2: Amelyben két különböző fizikai testtel rendelkeznek, akkor abban az esetben be tudtok menni egy helyen is.
1: Te becsekkolsz ma, jó, ő a rendezvény 5-2 héttel, majd beálltok egymás mellé a sorba, bementek, és egyszerre megmutatjátok a két becsekkolt jegyet, fölmutatjátok, és bementek egyszerre. Tényleg, ha külön csekkoltok be, külön tudtok csak bemenni.
2: Ez
1: ettek komoly, te ne gyere el!
2: Hogyha három különböző kapu lenne becsekkolás, hogy amikor te odaérsz a kapuhoz, akkor a barátnődöt a sor végére odaszólítják, hogy most ti jöttök be a pasiddal, tudod?
1: Igen.
2: Ez működik.
1: Ha becsekkolok, akkor már nem tudom eladni egyet? Ez egy jó kérdés, nem tudod eladni.
2: Nem. Ha csak nem vállalod a személyigazolványod, és oda nem adod az illetőnek. Mert
1: akkor bemegy egy álbajusza, vagy le van vágva a füled, akkor keres egy embert, akinek szintén le van
2: nem
1: vágva a füled.
2: Nem hasonlítják össze amúgy, tehát nem hasonlítják össze, viszont ha csinál valamit, és itt elkapják, akkor téged fognak megbüntetni.
1: Igen. Igen. Ennek van barátnője? Szívesen majd átvasz a jegyét, ha hülye. Igen, check-in sorrendben zajlik a beengedés. Tényleg. És most Horváth Pista jön előre. Ön volt a negyedik becsekoló.
3: Július 12-e 9 órás csekkolók jönnek.
1: Fáradjon be a rendezvényre, nagyon jó. Július 3-ai csekkolók érkeznek, jöjjenek előre. A július 4-én csekkolók felkészülnek és előrébb jönnek. Persze. Hát ez látszik az elmúlt 16 év.
3: Hát kicsit jelzi, hogy aki erre a bulira ugye jegyet vesz, hát az na.
1: Mamát urnába bevihetem? Persze, hozzad. Amennyiben hiányzik a kislábúja, bemehetek. Kérdezi Sasu. Szóval ez a közönség. Igen, és ez ki, a cél a közönségem.
3: Ha haza akarok jönni, akkor ki kell csekkolni?
1: Az, hogy nem hülye, csak szabadul a csajtól. Igen, tényleg, az nagyon fontos majd, hogy egy kicsekkolást is csináljátok meg, mert csak úgy engednek ki a rendezvényről, ha kicsekkoltok, jó?
2: Véletlenül kicsekkoltam, de itt vagyok a nagy színpadnál. Ki igen. Vagyok csekkolva?
1: Igen. Ha becsekkolok, akkor be vagyok csekkolva? Kérdezi Sasu. Jó, hát én egy kicsit máshova upgrade-eltem az Oti rajongókat, de akkor itt akkor...
2: Mi gondolt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának az öröktagé?
1: Jó, átveszünk a line-upot, kiveszünk két jó dalt, és berakunk két álmokfutókat.
3: Igazi siker lesz.
2: De ilyen tömegnél, tehát 65 ezer embernél már ez a minimum kvóta, hogy hárman ne tudják, hogy mi a helyzet, érted?
1: Ja, hogy hárma hülyék legyenek.
2: Persze. Valószínűleg nem menjen aznek hülyék, de ez teljesen ebből.
1: Igen, remélem a barátnőd másra megy.

0: témáról. Amikor volt ez a sziamiket pár, az egyik meleg volt a másik.
1: Jó, használjuk, hogy most nincsen MHH, igen, oké, rendben. Akkor nézzük meg, üljünk fel erre vonatra, attól függ, hol vannak összelőve.
0: Igen, igen.
2: De, ha egy test, két fej.
0: Akkor az egy-egy, vagy két-egy?
1: És a két fej, egy test. Ja, nem az ugyanaz. Mond, most tagcserem az NMH-nál, most kiadhatjátok ebből a megszállásból magatokból, mert holnaptól normális műsort kérek,
0: pont
1: most feltűzik, minden csúszán lecsúszhatunk, tessék. És ha...
0: Pont ugyanaz.
1: Még gondolkozol, hogy hol lehetnek összenőve?
0: Igen, igen. Te mi van akkor, hogyha mondjuk három lábuk van?
2: Az már ugye másfél embernyi.
1: Az egy jó kérdés, mert elvileg négy kéne, hogy legyen, nem?
2: Hát alapból kettő.
1: Most egy más. Kicsit más, hogy képzeltem.
0: Annyira szeretem, amikor elhagyta teljesen a racionalitás alanyadat.
1: Kicsit más, hogy képzeltem őket, ja. Igen. Tehát tulajdonképpen
0: ez nem az emberi százlábú. Tehát ez ugye egy másik szituáció. Jó. Mi, hogyha a homlokuknál vannak összenőve?
2: Igen. De két teljes külön test, akkor az két ülés.
0: De ez amúgy nagyon igazságtalan, nem? Ez
2: a, hát, hova ül a
0: másik? Nincs kéz, nincs csoki. Tehát, hogy ez ugyanaz konkrétan.
1: És én tudok megcsúzni.
0: Ne haragudj meg.
1: De nem azért, hogy a homlokunk nem vannak köszönő, akkor lehet búj-búj zöldágot játszani.
0: Akkor ők egy becsekkoló kapu.
1: Na jó. Oké, nincsen MH, de most én szeretnék itt megállni.
0: Annyira
1: ne
0: szeretném,
1: lökjetek le ezen
0: a
1: csúszdán.
0: Az egyetlen sziamiker pár, aki a homlokánál van összenőve Magyarországon, beperelni a rádió egyet, és ők ezt így
1: vigyék. Én jelzem, hogy ülök a homokozóba, és barátságos a homokozom. Ti akartok lecsúszni ezen a csúszdán, és felraktatok először a csúszdára, hogy csúszak le a csúszdán. Úgyhogy nem csúszok veletek. Sőt, jelentem ezt a megszólást az NMA-nál.
2: Egy fontos kérdés, hol lehet becsekkolni?
1: Online.
0: Csekkolj be!
1: Csekkolj be!
0: Csekkolj be.
1: Nem, hát ez jó kérdés. Hát mindenki megkapta a linket. A Facebook oldalon, aha, a hírlevélben, az eseményben, mindenhol ott van a link, amit megkapsz.
0: Jó, ha nigériai származású fiatalembertől kapsz egy e-mailt, hogy örökségetek egy DJ-ot, így arra ne kattintsatok rá.
1: Igen, és ne adjatok meg igazolványszámot, igen. Igen. Ez fontos. Na jól van, gyerekek.
0: Azt kérdezik, hogy a kentaurokkal mi a helyzet, hogy azok...
2: Na, az egy test.
0: Egy test, de
2: négy láb.
0: Akkor az mi van?
1: Ha bevisz magával egy online becsekkoltat, ha fölülhetsz a hátára és bevisz, ha kentaur vagy, úgy bejöhet ő is egyébként.
0: Jó, ha valaki hoz egy kentaurt, én akkor egyedül megyek.
1: Az teljesen, vink, teljesen vink. Jó. Jaj, na jó, a gyerekek, láttátok ezeket a gömböket?
0: Benézte a gömbbe?
2: Milyen gömbbe?
1: Nem olvassátok, hogy mi tartja lázban a tudományos világot?
0: A gömböd?
1: Te azt találtad a gömböd? Melyik gömböd? Nagy rejtélyes ezüst gömbök sodródtak partra Ausztrália partjainál.
0: De most akkor?
1: Titokzatos nagy ezüst gömbök.
2: Ki volt az, aki lemutattunk az összeesküvés elméleteknél?
0: Aki belenézett a gömbbe.
1: Bocsánat, csak közben jött egy kérdés. Ha nincs egyem, akkor is be tudok
2: csinálni. Fontos.
1: Igen, nem engedjük el ezt a csekintémát, úgy látom, ez most már nagyon nehéz lesz, hogy nem nagyon lehet. Szóval Ausztrália partjainál láttátok ezeket a gömböket? Szemtanúk szerint védőruhás személyek rendőri kísérlet mellett begyűjtötték ezeket.
2: Ne, jó lesz, értük, ne zavard meg, jó, ne akasd meg.
1: Begyűjtötték ezeket a fura gömböket. Na tessék.
2: Na?
0: Ez becsekkolás előtt, hogy utána
1: igen, ha becsekkolok a szigetre, láthatok ilyen gömböt benne a színpad mellett?
0: Ha becsekkolsz, belészhetsz a gömbbe?
1: Igen. Na mi ez?
0: Hú. Én mondom neked, az egy bálna epegolyó.
1: Oké, bálna epegolyó.
2: Nagyra nőtt karácsonyfa dísz.
1: Igen.
2: Egy elsodort a parlament elől a fenyőfáról.
0: Teljesen gömbformáját, van két ilyen vége, hát ez valami alkatrész.
1: De ezek csak egyszer csak kimosódnak a tengerből, vagy leesnek az égből, vagy elhagyja ezt egy űrhajó, ami a galaxisunkban közlekedik a tejútrendszerben, pont a naprendszerünkben, és ez lejti.
2: Ezt tudod mi? A hajók oldaláról az a nagy gumigömb. Hogy ne,
0: ez egy androméda.
2: Tudod, hogy van.
1: Tudom, mire gondolsz,
2: hogy
1: igen.
2: Hogy hívják? Puffer.
1: Igen, annyi, hogy az puffer, ez meg fémből van. De
2: nem biztos. Az innen nem látszik, ezüst színű, ezüstből van, mert valami nagyon gazdag csávó tette fel a hajójára. Tessék.
0: Rácsaptak a pufferre.
1: Azt mondják, egy egyesek szerint a gömbök űrhajók hajtóanyag tartályai lehetnek.
0: Az egyesek, az te vagy, Balázs?
1: Nem ez az első alkalom, hogy titokzatos tárgyakat észleltek Ausztrália partjainál. Indiában megerősítette 2023-ban, hogy az óriási fémkupola egy rakétából származik. Ezt azonban még nem, senki nem erősítette meg, hogy ők hagyták el.
0: És közvetlenül emellett ott a mondat, hogy Gyurcsány Ferenc 4 napig hívott a lemondása után.
1: Igen, hát
0: ez, igen, ez a fajta hírforrás, amiben hiszek.
1: Igen, ezekben igen. A megyékben növelték inkább a hőhullámok a halálozást. Köszönjük szépen, ez is fontos, írott van mellette, igen.
0: Na, igen.
1: Na,
2: Gés a golyó.

0: ceteknek.
1: Egyébként oda néz.
2: Úristen, oda ez, néz. Ez egy nagy cetsóból maradt.
1: Egy brutális pingponglabdasót nyomtak a cetek. De ha le is esik az űrhajóból, nem jelentkeznek be az oroszok, hogy bocsánat, a miénk? Vagy az indiaiak, vagy a kínaiak? Mindenki lapul, és senki nem vállalja be, hogy ez tőle esett le? Ezek így lehullanak?
0: Hát mert az a gyengeségedet jelented be, hogy nem tudtunk egy normál űrhajót építeni, amiből nem hullanak ki ilyen szarok.
2: Ez nem egy gömbcsap? Tehát az van, mert ott a két végén ézi, és akkor az van... Érted?
1: Simán lehet, ez egy gömbcsap, és ha rám esik, kit perelek? Fekszel a nyíregyházi strandon, vagy Velencén, a nem létező vízparton. Agyonvág egy ilyen, és mit bekepett?
0: Oda nem hullanak ilyenek át.
2: Mire mentő, addig lehagyják, azt is meg a tömést a fogadó.
1: Nyíregyházan nem érkezik meg a földre, elkapják, és elrohannak vele.
2: Így van, röptébe kell elkapni az ilyesmit.
1: És hogy esik le egy ilyen, egy ültessék itt belenagyítani? Mi, nézd meg, milyen most rosszul néz ki. Most belenéztünk a gömbbe. Hogy esik le ez egy űrhajóból?
2: De nézzük ott a két végén a kapcsolatot.
1: Igen, valahova ez fel van szerelve.
2: De nekem is ilyen lámpagömbnek tűnik, nézd, olyan, mint egy ilyen LED.
1: De nem, veszélyes anyagot bocsátanak, aki nem tudják, hogy mi ez, és hatalmas fémgömbök, tehát nem világít.
0: Nem tudjuk, hogy veszélyes anyagot, csak ez egy feltételezés, hogyha ebben van hajtóanyag, mondjuk egy űrhajónak, az már veszélyes, de nem tudják még, hogy van-e benne.
1: És akkor az ausztrál hatóságok mit vizsgálnak? Miért nem mondják, hogy a nem tudom, a Mir 26-os, vagy a Soyuz 2, vagy a Voyager 8? Most nyilván ezek
0: már... Most elvitték, majd megnézik, és akkor bejelentik egy hét múlva.
2: Mondom nektek, ezt Trump dobta be. Ezt azért tette be Trump a vízbe, hogy ne kelljen beszélni az Epstein fájlokról.
1: Hogy az Epstein fájlok elkerüljék. Viszont ha kisodródik, akkor nincs benne levegő, vagy van benne levegő, akkor ezek belül üregesek? Mert hogy nem süllyednek el, hanem kijönnek a vízzel?
2: Igen. Tehát, hogy, de belül is van benne ilyen tekervények.
1: Nem lettünk ettől okosabbak, csak megfejtettem, hogy nem süllyed el, érted?
2: Igen, tehát könnyűnek kell, vagy van benne levegő, vagy pedig ugye a sűrűsége kisebb, mint a vízé. Ami pedig azt jelenti, hogy van benne levegő. Mert hogy üreges.
0: Két fizikus, te.
2: Tessék! Köszönöm szépen! Na most mi lesz akkor ezzel? Betekerjük valahova?
1: Nem tudom, nézem, mert check-inning nem működik, azt írják.
2: Ne, komolyan.
1: De hogy nem valaki csak elküld, de rosszul csekkol. Na mindegy, drága hallgatók, nézzétek meg, jó? Holnapra mindenki derítse ki, hogy mik ezek a gömbök. Ez a házi feladat, egy hallgató írta. Adunk házi feladatot, mindenki olvassa el, és próbálja megfejteni, hogy mik a gömbök. Jó? Holnap pedig felelni fogtok, kedves hallgatók. Mindenki megírhatja, hogy mire jutott. Jó? Aki eminens és tényleg megfejti,
2: Annak becsekkolunk,
1: de ezt nem fogjuk szeretni.
2: Egy személy igazolványa több ember is
1: megoldásokat várunk, tessék?
2: Egy személyvel több ember is becsekkolhat?
1: Nem, egy személyvel egyszer tudsz becsekkolni.
2: Majd én kipróbálom ezt azért, hogy ez így van-e.
1: Csak mondom, jó? Holnap mindenkit kikérdezünk. Teljesen irreális űrhajóból esett volna le. Tehát ez egy megint egy nagyon gyatra magyarázat arra, hogy mi történik
0: jó,
1: a fejünk fölött.
0: Jó, tehát ez mi akkor szerinted? Ufókok?
1: Hát nem tudom. Én irreálisnak látom, hogy egy űrhajó tartály elhagyjon egy ilyet, úgyhogy nem történik valami nagyon nagy az odafönt. Úgyhogy ezekről csak úgy hirtelen leesnek. Ó, elhagytunk megint 8-at, nem baj, repülj tovább. Ennél precízebb dolog az űrutazás valószínűleg. Tehát, hogy vagy valamilyen, nem tudom, műholdról, vagy űrállomásról, ez csak így lepotyog, ezt irreálisnak tartom.
0: Kinyomozzuk holnapra.
2: Ez a beszéd, gyerekek. Begyel körte lesz az, begyel körte.
1: Ez a beszéd. Jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 9:30. Jönnek a nap legjobb pillanatai mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
1: Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fényfesztivál. Gerezslak viselheti a finnugor kulturális fővárosa címet, változékonyabb lehet az idő. Indul a komlói városi óvoda nagyszabású felújítása, a Tompa Mihály utcai óvoda átfogó korszerűsítése, bővítése. Az intézmény dolgozói és a partnerek összefogásával sikeresen kiürítették az épületet, a kulcsok pedig visszakerültek az önkormányzathoz, tehát át lehet adni a munkaterületet. A beruházás közel 900 millió forintos. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Lazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. A hétvégén megelevenedik az unikornis legendája Baranyában. A Nemzeti Lovas Színház érkezik látványos musical előadással. Történet, gyönyörű lovak, jelmezek teszik felejthetetlenné az estét. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, majd július 20-ától augusztus 30-ig az Atinai út 9-19 között zajlik a munka, sávlezárás mellett a Csend és az Atléta utca Zsák utcává válik a második ütemben. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Rádió 1!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Pazar reggel.
3: Gyerekek,
5: minőségi műsorkészítés.
3: Többször kell itt valakinek hármunk közül lefűzni, nem osztjuk be?
4: Hát, holnap ki okolja
3: magát. Csak mindig én?
4: Igen, jó,
3: nem bírom a nyár végéig. Az
5: de,
3: a
5: nem.
3: De ti nem akartok egyszer-egyszer?
4: Férfi vagy, meg tud oldani.
3: Mindig valakinek leosztjuk, hogy holnap te jössz be másnaposra, holnap te jössz, és mind le van osztva. Tudom, enyém a kett csütörtök, tiéd a hétfő péntek. Eszterék a Julián leosztjuk.
5: Nem voltam másnapos utoljára. Én most a DJ Attila spórolok a májában.
3: Ez nagyon soványka, hogy ilyen józanul nyomjátok ezt a dolgot.
5: A semmi, de most elkezdek egy újfajta edzésre is járni, úgyhogy már mindenki nyakon lesz verve nyár végén.
4: Igen. Mi az?
5: Ilyen mobility.
4: Mobility?
5: Mobility, igen. Mobility. Mobility.
3: Olyan, mint a Longevich, csak mobility?
5: Mobility. Longevich.
3: És mit csinálsz?
4: És mit kell?
5: Én ezt még nem tudom, most 10 órakor fogok oda menni. Oda megyek és megnézem. És
3: ma van az első mobility edzésed?
5: Mobility edzésre megyek, azért nem tesi cuccba. Tudom, ez nem.
4: Ja, ez az.
5: Ez a tesi cuccba, igen. Akkor szoktam úgy öltözni, amikor edzésem megyek utána.
3: És mit vársz tőle?
5: Nem tudom,
4: hogy... vagy a mobilitől.
3: Mi az van elvárás? Mi csak
5: nem,
3: úgy?
5: Hát az, hogy olyan izmokat fogunk majd megdolgoztatni, amit eddig nem használtam. És akkor most azokat fogjuk feltérképezni.
4: Ha érted, mire gondolom?
5: Szóval nem tudom, ilyen, olyanokat csinálnak, hogy ilyen függeckedés, meg ilyen bukfenc, mit tudom én?
4: Na, a bukfencet azt vegyétek már föl, jó?
3: Ha bukfencről a következő másfélában nem csatolsz be egy videót, nem vagy közülünk való. Tehát a 4:11-kor, ha nem látom a bukfencet, mobilit.
5: Nem is mobility volt.
3: Bukfenc.
5: nem tudom, mit csinálok pontosan, de jó szok tenni, ezt ígérték.
3: Nagyon jó. Ez menő.
5: Ugye? Ugye?
3: Jó.
5: Olyan csukjás izom lesz augusztusra. Jó, harapatok belőle,
4: vagy
5: csukjás, nem tudom.
3: Ha látom a bukfencet, én ugrok egy tigris bukfencet, jó? Tehát egy válaszol, hogy Feri csinálj négy itemi fekvő támad. Ez rettenetes
5: tartozási listátokon már ezzel kapcsolatban, csak mondom.
3: Ez is ez, igaz egyébként.
5: Tudtok cigány kerekezni?
3: Most megint most
4: miért kell. Kisebbségi
5: etnikai fordulat. Kisebb
3: etnikai fordulatod.
5: De tudjátok, vagy nem tudjátok?
3: Tudok.
5: Nem utaz. Minden
4: tud.
3: Tessék?
4: De nem most.
5: Figyelj, szégyen magam. A közös hallgatók nem látták, hogy helikopterezett egyet.
3: Hát azt mondta, cigánykerék, nem tudok. Ez egy
5: cseszna volt.
3: Igen, lóg a lábam, és úgy cigánykerezek, hogy pördülök, és így be van hajlítva a lábam. Ilyen, de ha nyomorúságosnak akarsz látni, akkor csak nézd meg Feri sztoriaiba a motoros kitelepülésre.
5: Nem akarok.
3: Látni fogod, hogy miért voltam lütyőfelügyelő.
5: Példaképeket keresek. De lényeg, hogy holnap újra itt leszünk, és valami újfajta fájdalommal fog érkezni.
3: Így van. Úgyhogy elmondjuk, hogy mi volt a nap legjobb pillanataiban. Megnéztük, hogy milyen az eszkimóének, és parkolásról vitatkoztunk, illetve pontosabban a lokátorról vitatkoztunk. Lokátorról is vitatkoztunk, úgyhogy azt nézzük most meg, hogy miről vitatkoztunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
4: De.
5: Ugye?
4: De, igen.
5: Ezt tudjátok, hogy az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsölik az
4: orrukat.
5: És ez mennyire gusztustalan, hogy azok állnak taknyosak is van.
4: És azt te tudod, hogy ha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
5: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen merik elfogadni.
3: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrbe vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük, és ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot.
5: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
3: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónint kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könyv, de valószínűleg ők őket bennél megoldják.
5: Ki van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Nem, tehát, azt lehetom képzelni, hogy ez nincsen.
3: Igen.
5: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert hogy ott fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy csinálsz magadnak bikini gyantát eszkimóként.
4: És egy
5: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
3: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválom a fejem, akkor vörös hajam lenne.
5: Nem, ennek semmi köze kettőjegyemáshoz, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
3: Ez jó, ezt meg kipróbálok.
4: Kopaszkodik szegény, hagyjad már.
3: Mit csináltam? Ezt tehát, hallottam félfüllel, csak valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
5: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
3: Hát lassan ott tartok. De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és a saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. De hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki,
4: úgy.
3: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
5: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
3: Igen.
4: Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
5: Nem tudtok erről?
3: Nem hallottál?
5: Nem, én iratkoztam
3: fel. Egy másodpercet.
5: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
3: nyugodtan.
4: Csak közben, amíg keresi,
3: addig
4: megmutatom neked azt
5: de
4: a képet.
5: De Feri, te nem tudsz torok énekelni?
4: Dehogy nem. Mi mindketten jó torok énekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
5: Neandervölgyi.
3: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
5: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
3: Jó, nem, több fiótól haladunk.
4: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
5: Igen.
3: Jó.
4: Tessék.
3: A reakcióidőm egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
5: Vicces Feri, addig hangoljál be. Skála?
3: Adjál még egy kis időt.
5: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmit torok. Ez
3: na tessék.
4: Dehogy ne, figyelj.
3: Mutatom neked. Jó?
5: Megint az előzményeidből mutogat? Hát nem hiszem el.
3: Mutatom.
5: De ez most egy duett?
3: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
5: Ez az.
4: Ez az.
5: De ez konkrétan ez
3: Eszkimó. Ez Eszkimó ének.
5: Azért nehéz napot felnőni.
3: Érted, hogy
4: ez egy gyerekdal.
5: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
3: Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
5: Én is.
3: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
5: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs csak ezt a mondani neki.
3: Ezt te ezzel azért én nem értek teljesen egyet. Ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
4: Ez nem,
5: az,
4: de
5: az igaz ember bátran használ lokátort.
3: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Tehát lokátorosatoknak mi az érvetek?
4: Tehát, hogy például az, hogy a gyerek tér, kimész az állomásra.
3: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket az nézed, követed,
5: én
3: látod.
5: Én nem mondom neked.
3: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látnod, izgulsz. Odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális dolog.
4: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
3: Nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
4: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
3: De most nem a Baross utcában
5: laksz. Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
6: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál,
5: hogy... Cukorsokban fekszem egy cukrászba előtt.
3: Mi az, hogy 2 darab kroasszánnal
5: pucstortával?
3: 46-os cukor.
4: Mi az, hogy mi baj történhet?
3: Újraélesztenek 2 darab pucstortával.
6: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
5: cukrászdába.
6: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
3: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
5: Igen.
6: Az de az nem az lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert.
5: Semmi köze a
6: bizalomhoz. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
3: Miért
6: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
5: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
6: Itt például
5: lokátort. Amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok, tehát látod, hogy a János kórházban. Igen, persze,
3: de tudod,
5: persze,
3: hogy hol van.
5: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
3: Én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátorozza a másikat, akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
4: Gondoljátok
5: ezt.
4: Mondod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
3: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
5: Kit érdekel, mit csináltok?
4: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
5: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
3: Ez nem tud találkozni.
5: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az
3: csak
5: az, és ezt
3: csak
5: most itt hagyom a levegőben. Hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
4: Igen, hogy mi a baj miért vele, probléma? Érted?
5: Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
4: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
3: ezt most
4: azért
3: nem értem,
4: nem,
3: de bocsánat, elég hosszú estén volt.
4: Igen, azért nem teszed föl.
3: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
4: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
6: Nem,
4: semmi?
6: Nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
4: Ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
6: De nem ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek. Nem Iván, akarom őt csekkolni, hogy délután fél 2-kor hol van.
4: De nem csekkolod.
6: De ezzel csekkolod Feri.
4: Soha életemben rá nem nézted.
3: Hát azért van lokátor, hogy néha
4: ránéz. Például tudtam,
6: hát
4: hogy...
6: Akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
3: Érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát bele ebbe az egyébként dolog. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra,
4: nem,
3: ha valami baj sejtenek. Ennyit azért jelentünk.
5: Felesküszöm neked. Pedig felesküszöm neked a Körömbei cukrászdára.
6: Biztos, hogy hát azért... így szeretitek élni az életeteket? Hát éljétek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
3: Ha igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
3: Na gyerekek, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját.
5: Naphalli.
3: Van plusz ajándéka? Van plusz ajándéka. Anna már is felhívja. Már be van készítve, kérlek. Oda van rakva, már ki van jelölve. Megvan minden. Jót írt, egyébként szellemeset írt. Ugye beszéltünk itt a longevity Brian Johnsonjáról, aki dollármilliókat költ el arra, hogy egészségesen halljon meg, vagy hogy soha ne halljon meg, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, tök durva.
5: Egészségesen halljon meg.
3: Egészségesen halljon meg, igen. És ugye nagyon sokat költött, és erre írta a naphallgatója mindjárt, amit írt. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor kap... Jó ajándék?
7: Nagyon jó ajándékem.
3: Mi mit kap?
7: Kérlek szépen családi VIP belépő, kérlek szépen Safari Parkba, és még ott aludni is lehet, mert van egy glamping. Ilyen sátor, egy ilyen glamping, egy ilyen VIP, tehát egy ilyen komplett szettet. De majd fölhívom, és akkor megkapja.
3: Gyerekek, holnap folytatjuk, jó?
8: Jó!
3: Ennyit tudunk. Megmutatjuk. Ja, megmutatjuk, mit nyert a naphallgatója.
2: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás Safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
3: Ú, tényleg nagyon jó. Vagyok itt magamban.
4: Holnap jövünk, jó?
3: Szevasztok, gyerekek, puszi,
5: vidézzél!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Neked mi a nyolc? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Az új kollégái már várják.
13: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
15: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
16: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai. Szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
12: Az új kollégái már várják.
13: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
1: A Nemzeti Lovasz Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 11-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát a mikrofonnál Balázsék után Király Tamás. Ezen a délelőttől sem lesz felesleges duma, szólnak az igazi mai slágerek, és talán az egyik legfontosabb lesz DJ Oti játék is, bármikor indítható most viszont. Sam felérkezik az igazi mai slágere Rosalindnel a Heart Like Mine a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület kell egy keddi délelőtbe. Az igazi mai slágerek között marad a tempó, Alex Kenji és a Bambolé egy igazi nyári kedvence, ez illeszkedően pedig igazi, hát aránylag okés nyári időjárás, nem nagy hőség, néha pici felhő, de azért 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionál.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyed döntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól, a 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménnyel jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este második mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta.

0: vette át a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben bokka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat, a meccset körülötte Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el, a franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
1: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádiu STGen. Olemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Baggy, Wilcox, New Week, Brick Lake, A Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió Egyen. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
5: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Citromos tejszínes csirkeraguleves és brassói apró pecsenye friss petrezselyem zölddel, vagy paradicsomos erdei gombás nyokki mozzarella golyóval, bazsalikommal, esetleg lencsés csirkemáj pásztortarhonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejfölös gombaleves csipetkével és tradicionális lazánnya vagy rántott cukkini füstölt sajtos majonézes kukoricasalátával és jászmin rizssel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Tejfölös sárgarépa leves korlátlan fogyasztással és A. tépet karaj pitában amerikai káposzta salátával, B. párizsi sertésszelet rizssel savanyúval, vagy C. csirkecomb jóasszonymódra. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat francia hagymaleves sajtos krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon, és csirkefrikáze jászmin rizssel, vagy zengővárkonyi sertéskaraj házi kemencés burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves csipetkével, ízlés szerint tejföllel és brassói apró pecsenye vagy tarhonyás hús házi savanyúsággal, esetleg húsleves cérnametéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropécs.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írják, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé, főleg Bicske és Biatorbágy között vannak szakaszok, ahol lassítani kell, vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig arra gondoltam, hogy ha már vannak ma is belépőim DJ Oti koncertjére, akkor kettőt most odaadnék a 10. telefonálónak, aki tudja a rádió eszlogent. Yeah.

0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a Rádió 1.
2: Itt csak igazi mai sláger megy, és miközben Reggae Boomen zenélt, a 9. telefonáló is megvolt DJ Oti játékára. És most jön a 10. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
3: Ja, Esti vagyok.
2: És a 10.
3: Nem mondtad komolyan.
2: Honnan csörögtél?
3: Szombathelyről.
2: Melózol?
3: Most jelenleg nem, hogy most volt időm csörögni hozzátok.
2: Na, hát akkor már csak egy dologra kell időt szakítanunk, egy jó Rádió 1 szlogenre.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
4: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
3: Nagyon király, köszönöm szépen.
2: Ki lesz a kísérőd?
3: A barátnőmmel megyek.
2: Na hát akkor bulizzatok egy óriásit, és érezzétek jól magatokat.
3: Köszi, nagyon örülök.
2: A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, és lesz ma még játék több is DJ Oti páros belépőért. Ezt már megígérem.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical, július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 06 20 311 111. Sziasztok, fel tudnátok köszönteni a két édes fiamat születésnap alkalmából. Lengyel Ákos 10 éves, Lengyel Boton Miklós pedig 8 éves. Nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Átadtuk, sőt, a következő igazi mai slágert is megkapják Kétótól,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, király ez a zene, de nem tudom a címét, segítesz Robi írt a Viberen, segítek Ray Dalton Bloodline. Tényleg hatalmas kedvenc, és hatalmas kedvenc is jön Tiestótól. Előtte viszont megnyugtatok mindenkit, nyugodtan legyünk optimisták az időjárással, lesz ma 30 fok, még ha sokfelé most esik is, és picit hűvösebb van, ma meg lesz a 30, holnap pedig a 29 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és három fontos és nagyon jó infóm is van. Az egyik, hogy ma is lesz live mix, méghozzá 2 órás. A live mix Summer Edition pörög egész nyáron, 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. A másik nagyon fontos infóm, hogy az újabb nagy kedvencet bekészítettem méghozzá.

0: pár perc is ezt indítom, viszont itt a harmadik jó hír, DJ Oti játék. Lesz még ma többször is, hogy mit kell tudni róla. Ezt mutatom most itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
4: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borász vezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most. Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
15: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
16: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
17: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió Egyen.
17: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
18: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2.990 forintért. Citromos tejszínes csirkeragúleves és prassói apró pecsenye friss petrezselyem zölddel, vagy paradicsomos erdei gombás nyokki mozzarella golyóval, bazsalikommal, esetleg lencsés csirkemáj pásztortarhonyával. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2.990 forintért. Tejfölös gombaleves csipetkével és tradicionális lazánnyel vagy rántott cukkini füstölt sajtos majonézes kukoricasalátával és jászmin rizssel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2.290 forintért. tejfölös sárgarépa leves korlátlan fogyasztással, és A. tépet karaj pitában amerikai káposzta salátával, B. párizsi sertésszelet rizssel savanyúval, vagy C. csirkecomb jó asszonymódra. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig. A kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat: francia hagymaleves sajtos krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon, és csirkefrikázia jászmin rizssel, vagy zengővárkonyi sertéskaraj házi kemencés burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat: crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves csipetkével, ízlés szerint tejföllel és brassói apró pecsenye vagy tarhonyás hús házi savanyúsággal, esetleg húsleves cérnametéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, az újabb nagy kedvencet elindítottam, ami szerintem most van, akiben egy csomó emléket előhoz, és van, akinek teljes újdonság lesz. Van ugyanis olyan hallgató, aki még nem bulizott Faithless-re, na nekik újdonság lesz ez a dal, mert hogy Faithless korábbi klasszikusából Bibi Rexa varázsolt egy vadi újat 2026-ra, ez a New Religion, ezt indítom most itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ösön Röszke felé két helyen is dolgoznak. Örkénynél a 48-as kilométernél és Lajos Mizsénél a 60-as kilométernél gátyúzás. Mindkét helyszín mögött 5-6 kilométeres kocsisorról beszélnek a hallgatóink. Kitartás!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerekben viszont továbbra sem fogunk csalódni. Itt a Rádió Egyen Rédától jön most ez a Do It Again.

time. Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0623 111 111. Sok az üzenet. Itt van például Turcsik Tamás is. Sziasztok! A feleségemnek szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy boldog 8 éves házasság után is velem van, jóban és rosszban, és hogy nagyon szuper anya. Szuper a műsorotok is, puszi pacsi mindenkinek. Tamástól jött. Köszönjük szépen, nektek pedig sok boldogságot. Én pedig pörgetem tovább a műsort. Jön mindjárt a Daily Mix, Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

Hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
14: Közös kaland?
13: Igen!
14: Játék?
13: Igen!
14: Csak igazi mai slágerek?
13: Igen, igen, igen!
15: Igen! Igen!
13: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
14: Költ számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
13: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
16: Az új kollégái már várják.
17: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
18: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
19: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
19: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
19: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.
2: 2026. július 7-e van, kedd 13 óra.
0: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
2: Szép napot kívánok! Hoppá Péter nem lesz Komló díszpolgára, nem veszi át Komló díszpolgári címét, ezt a volt fideszes országgyűlési képviselő a Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, telefonon arra kérte Polics József Komló polgármesterét, hogy a 2026-os díszpolgári cím számára történő odaítélését vegyék le a képviselő testület napirendjéről. Hoppál egyúttal megköszönte a komlói önkormányzat bizalmát és azt, hogy elismernék az általa végzett munkát. A 24.hu cikke szerint a komlói képviselőtestület júniusi ülésén döntött arról, hogy Hoppál Péternek adományozná a város legmagasabb elismerését, amiért jelentős szerepet játszott Komlót érintő kulturális fejlesztési és beruházási források megszerzésében. Kovács Áron, a térség tavaly nagy többséggel megválasztott Tiszás országgyűlési képviselője, élesen bírálta viszont a döntést. Szerinte a díszpolgári cím annak kifejezése, hogy egy közösség kit tekint példaképnek, ezért megdöbbentőnek nevezte, hogy a városvezetés Hoppál Péter tartja a legméltóbb jelöltnek az elismerésre. Arra is kitért, hogy 2023-ban az akkori kormány megszüntette a Dombóvár és Komló közötti vasúti közlekedést, amellyel a Bányászváros 127 év után elveszítette közvetlen kapcsolatát az országos vasúthálózattal. Kovács Áron szerint Komló az elmúlt években folyamatosan veszített lehetőségeiből és a lakosságából is. Komlón érzelmes mély dalok találtak rá a közönségükre. A Közösségek háza kerthelyiségében a nyáresti koncertsorozat újabb állomásán. Nem lehetett hiányérzete azon zenebarátoknak, akik a Pécsi Fényfesztivál helyett a Dunai Péter szavaival élve egyfajta zenei pokoljárást választottak Komlón, a KH kerti partiján. Dunai Péter és Hajdú Krisztián palettáján az ausztrál rockzenész Nick Cave, a punk keresztanyja Patti Smith és a kanadai ikon Leonard Cohen szerzeményei szerepeltek, amit bár eredeti nyelven még francia is adtak elő, a szuggeszív előadásból az angolul kevésbé értők is átérezhették a mondani való mélységét. A fellépő páros bravúrja, írja a komlói újság, hogy az eredetileg több hangszerre hangszerelt dalok egy gitár, olykor egy billentyűs harmonika jóvoltából is elérték a kerthelyiséget szép számmal megtöltő közönség lelkét. Cseh Tamás szerzeményei jelentették a koncerten, a habot a tortán. A fellépő páros Komlón is fényt festett a nyári estébe. Július 11-én folytatódik a sorozat, akkor Bércesi Róbert önálló szerzői estjét élvezhetik a KH nyáresti kerti partiját megnézők. Nyári szünetre vonul a komlói úszoda, egészen pontosan az úszoda marad, de bezárták a kapuit, a nyitás szeptember elején várható. Tehát az úszoda nem fogad vendégeket, ugyanakkor júliusban és augusztusban a megszokott nyitvatartással üzemel a sportközpont. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák is a megszokott rendszerint tartanak nyitva. Hamarosan indul a Komló városi óvoda nagyszabású felújítása. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Tompa Mihály utcai óvoda átfogó korszerűsítése és bővítése. Az intézmény dolgozói és a partnerek összefogásával sikeresen kiürítették az épületet, a kulcsok pedig visszakerültek az önkormányzathoz, tehát minden készen áll a munka elkezdéséhez. A közel 889 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás teljes egészében komlói vállalkozók kivitelezésében valósulhat meg. A Komlóvárosi óvoda Tompa Mihály utca 2/1 szám alatti székhelyének rekonstrukciója még korábban nyert támogatást a Széchenyi Terv Plus programban, fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében. A projekt 889 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból gazdálkodhat. A nagyszabású fejlesztés eredményeként egy korszerű, modern, hadcsoportszobás intézmény jön létre, amelybe a Hunyadi utcai tagóvoda teljes működése és közössége is átköltözik majd. A kivitelezés során egy teljesen új épületszárnyat húznak fel, melyben tornaszoba, fejlesztő helyiségek, melegítő konyha és irodák kapnak helyet. A beruházásnak szintén része az új parkolók és kerékpártámaszok kialakítása, a teljes körű akadálymentesítés, valamint a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító energiahatékonysági fejlesztések is. Az építkezés megkezdése előtt az óvoda teljes berendezését és eszközállományát ki kellett költöztetni. Polics József komlóváros polgármestere az aktuális állás kapcsán kiemelte, az intézmény dolgozói, a gazdasági ellátószervezet munkatársai, a városgondnokság dolgozói, valamint a cigány nemzetiségi önkormányzat tagjai közös erővel, mintaszerű összefogással pakolták ki az épületet és az udvart, amíg biztonsággal használható eszközöket sikeresen kimentették, hogy azokat más helyszíneken hasznosíthassák a jövőben. A felújítás ideje alatt az óvodai nevelőmunka zökkenőmentesen és biztonságosan folytatódik. Az intézmény átmenetileg a Kenderföld Somágy Általános Iskola első emeletére költözik át, ahol minden feltétel adott a gyermekek magas színvonalú ellátásához. A közbeszerzési eljárás a hiánypótlásokat követően sikeresen eljutott az értékelési szakasz lezárásáig. A polgármester külön kiemelte, hogy mind a három részajánlati körben komlói vállalkozás nyerte el a kivitelezési, illetve az árubeszerzési munkákat. A közbeszerzési értékelés jóváhagyási folyamata jelenleg a minisztériumban indult el. A városvezetés bízik abban, hogy a nyári időszak ellenére a hivatali folyamatok nem húzódnak el, és a terveknek megfelelően július közepén átadhatják a munkaterületet a nyertes kivitelezőknek, amivel hivatalosan is elrajtolhat a tényleges építkezés. A beruházás végleges befejezési határideje 2020 nyara. Az önkormányzat és az intézmény elsődleges célja, hogy 2028. szeptember 1-én a gyermekek már a teljesen megújult, modern, hadcsoportos Tompa Mihály utcai óvodában kezdhessék meg a tanévet. Ügyfélfogadási szünet lesz, jön az igazgatási szünet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban július 27-től augusztus 8-a szombatig. Tehát az első ügyfélfogadási napot augusztus 10-én hétfőn tartják majd meg. Az igazgatási szünet időtartama alatt július 29-én és augusztus 5-én előzetes telefonos, illetve személyes időpontegyeztetés alapján az általános ügyfélfogadás időtartamában ügyfélfogadást tartanak haláleset anyakönyvezése vagy soron kívül intézendő szociális ügyekben. Ez volt a Hírtér Baranya 2026. július 7-én kedden déli 12 órakor itt a Rádió 1-en Szendi Hajnival. Kellemes délutánt kívánok, találkozzunk holnap is.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

0: Hello Baranya, kellemes kedd délutánt, én is beköszönök a Daily Mix zenei lista mellett, a stúdióban Molnár Kristóf, kettőig a helyi témákkal foglalkozunk, kellemes jó időben, 30 fok körül alakul az átlag hőmérséklet, így lesz a következő napokban, péntekre és szombatra is 28-30-at ígérnek, tökéletes egy kis futáshoz, bulizáshoz, villányban, ehhez persze mi is fesztivál belépőkkel kedveskedünk, mindjárt mondom, hogy miről is beszélek, aztán Taylor Swift slágeres szól a Daily Mix zenei listán, majd a program ajánlatokból is válogatunk, a 99,4-en komlót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hogy miért villanyt emeltem ki, most pénteken és szombaton tartják a villanyi Rosé Fesztivált. Több mint 10 éve került először megrendezésre a Rosé Fesztivál, azóta pedig már kijelenthetjük, hogy több ezer látogatót vonz alkalmanként. Az eseményen a széleskörű gasztronómiai kínálat mellett futóversenyt is tartanak, szombaton 9-kor kezdődik, ami kicsit a profibaknak szól, aztán utána jöhet a Rosé Maraton, 3 kilométeres táv, rózsa

0: kostümbe öltözve, ilyenkor mindenki egy kicsit a színesebb arcát mutatja meg. Sokan készülnek erre, külön versenyt is tartanak, lesz jelmezverseny, futóverseny, aztán hopparti, sakkverseny Jeszenszky József sakkmesterrel, délután majd Pilates Roman Virág Pilates oktatóval, este pedig sztár fellépők jönnek. Pénteken a Bilex és a Slep, Regán Lili és Pixa, szombaton pedig a BSV, Lotfi Begi és Wilcox áll majd színpadra. Nem érdemes kihagyni, pláne hogy itt a Rádió Egyen a páros belépőt is megszerezheted hozzá. Jöhetnek az SMS-ek, a játékot indítom, annyit kell írni, hogy Rádió Egy, és maradj telefon közelben, ebben az órában sorsolunk, és valakit meglepek egy páros belépővel. Na, jöhetnek az SMS-ek, 0630 7 906 906.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Egy! Folytatódik a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Legfelkapottabb dalok ma is a Daily Mix zenei listán, a folytatásban pedig a programajánlatokat is hozzuk, a játék is folytatódik, ami pedig a dalokat illeti Taylor Swift folytatja nem sokára a délután, The Fate of Ophelia mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: 10 éves lett a Villányi Rosé Fesztivál, oda is teszik magukat. Pénteken DJ Pepével hangolódhatunk délután 6-tól, aztán este Bialex és a Slep, Regan Lili, Pixa és DJ Pepe zárja a színpadi bulit. Szombaton aztán off programok jönnek, futóbor, hivatalos futóversennyel 9 órától, majd szépségverseny, rosé maraton, habparti, sakverseny, pilates oktatás is vár, este pedig újabb sztárok jönnek. Szombaton már a BSV Lotfi Begi Wilcox és szintén DJ Pepe várja a közönséget. Ide sorsolunk páros belépőket a héten, egy újabb nyertes pedig már a vonalban. Hogy hívnak? Szia!
3: Szia, Zoli vagyok!
0: Zoli! Hát hadd lepjelek meg! Gratulálok, mehetsz villányba!
3: De jó voltam tankcsapdán is!
0: Na, akkor jótól kérdezem, milyen ott a hangulat? Ugye volt a ha péntek, akkor villány rendezvény, akkor lépett fel a tankcsapda, de hát most sem lesz ilyen sztár fellépőkből, ahogy említettem. Na, milyen ott a buli ilyenkor?
3: Nagyon jó volt. Kicsit esős volt, jó megásztunk, de amúgy kívülbelül elástunk.
0: Most jó időt ígérnek. A színpad viszont ugyanott van, meg hát a sztár fellépők sem rosszak. Mi az, ami tetszik? Melyik nap mennél? Péntek vagy szombat?
3: Hát inkább szombat. Pénteken még meló, szombaton már lazilás.
0: Persze, BSV, Lotfi, Begi, Wilcox, ezek tetszenek, vagy a rosé maraton, a futás, meg az off programok?
3: Hát inkább a Lotfi, Begi, meg a többiek.
0: Pörgős estét lesz, buliz egyet, jó szórakozást, a Rádió 1-es szlogen viszont ugyanúgy jöhet.
3: Rádió 1, csak igazai mai slágernek.
0: Rutinból, Zoli, felírom a nevet, gratulálok még egyszer, mi pedig folytatjuk, ahogy tegnap, ismét várom az SMS-eket a következő órában is. Lesz még nyertesünk, a Rádió 1-es szót kell elküldeni a 0630-7-906-906-os számunkra, és lehet, hogy te is ott fogsz bulizni Rádió 1-es belépőkkel a Villányi Rosé Fesztiválon.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical, július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rosé Fesztivál és Rosé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rosé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a borvárosába érkezőket. Villányi Rosé Fesztivál és Rosé Maraton július 10 és 11 között. Infók a Város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
9: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, számítani kell forgalomkorlátozásra az M6-os autópályán. Budapest felé, ha mész a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében, figyelj arra, hogy aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is lesz fennakadás a Pécs felé vezető sávokat. Pár kilométeren keresztül lezárják, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, és a 6-os főúton Hírt határában is dolgoznak, útszűkületre kell számítani, Pécsen pedig gázvezetéken dolgoznak a 199-es kilométernél, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani, további balesetmentes közlekedést és szép délutánt mindenkinek, mi hozzuk hozzá a sikertalan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyűjtjük a fesztiválozókat itt a Rádió 1-en, hiszen pénteken és szombaton Villányi Rozé Fesztivál, tőlünk pedig páros belépőket kaphattok. By Alex és a Slep, Regan, Lili, Pixa, BSV, Lotfi Begi, sztár fellépőkből nem lesz hiány, na és persze az off programok közt ott lesz a Rozé Maraton, a rózsaszín futás, hopparty, sakverseny, pilates óra, lesz miből válogatni. Na de kinek? Ki lesz a következő szerencsés?
3: Hello!
2: Hello, Kristóf a Rádió 1-től, szia, hogy hívnak?
3: Szia, Seres Viki vagyok.
2: Viki, gratulálni szeretnék, nyomás villányba, mehetsz, megvan a páros belépőd.
3: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönjük.
2: Pénteken és szombaton lesz buli, mi az, ami megfogott, ami tetszik?
3: Hát a pénteki Bájorex koncert érdekelne minket.
2: Á, voltál már?
3: Igen, még a Káptalan Kertben.
2: Aha, aha. Na és akkor az új dalok tetszenek, a kisugárzásuk, vagy mi az, ami a Bájorex rajongásod alapja?
3: Hát, maga a csapat is, és főleg a dalok.
2: Uh-huh. 8:30-tól lesznek majd ők a színpadon, aztán Regan, Lili, Pixa, meddig maradsz ilyenkor?
3: Hát valószínűleg zárásig leszünk.
2: Jó, oké, lesztek többen, ugye páros jegy a tiéd, de esetleg csapattal
3: igen.
2: Mentek?
3: Igen, jönnek még barátok is.
2: Nagy tömegre kell számítani, de hát a villanybuli már csak ilyen. A Rádió 1-es szlogent hadd halljuk.
3: Rádió 1 csak igazi ma is láger meg.
2: Nagyon profi, jó rádiózást, kellemes fesztiválozást neked. Örültem, hogy tudtunk játszani. Holnap pedig folytatjuk dél és kettő között, újabb páros belépőket sorsolunk itt a Rádió 1-en, ami a Villányi Rozé Fesztiválra szól. Előre is jó szórakozást!
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytat

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 30 fok fölötti átlag hőmérsékletre számíthatunk, tudom, hogy meleg van, de ez nem ok, hogy a szökőkutakba ugorjon az ember. Ebben a kánikulában lehet, hogy csábít egyeseket a városban lévő víz, de ezt inkább hagyjuk meg a filmeknek. A szökőkutak vize ugyanis nem fürdésre készült, nem olyan tisztaságú, mint egy strand medencéje. Ráadásul baktériumok, algák és különböző vegyszerek is lehetnek benne. Arról nem is beszélve, hogy a csúszós kövek miatt egy rossz lépés, és már is kész a boka, ficam vagy egy komolyabb esés. Sok szökőkútban elektromos berendezések is működnek, ez sem veszélytelen. Figyeljünk arra, hogy a kicsik se menjenek a vízbe, tényleg nem erre való. Azt a gyönyörű fotót előtte a szökőkutak előtt is el lehet készíteni. Csapadékra még várni kell, hiába mondják, hogy a következő napokban talán felhősebb lesz az ég. 24-27 fokos átlaghőmérsékletre kell számítani, ma viszont marad a 30-31 fok, így a naptej fényvédő kötelező lesz. Figyelj magadra! Mi figyelünk a slágerekre, hozzuk a következőt, ahogy dél és kettő között. Holnap is találkozunk, természetesen a legpörgősebb slágerekkel folytatódik a játék, és a baranyai infokat sem hagyjuk ki. Molnár Kristóffal rádióztál a 99,4-en Komlón.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: Az új kollégái már várják.
13: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklám. reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió
9: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő után járunk, 5 perccel. Így, hogy most megnéztem egészen pontosan. BB Rexát hozom már is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki nemrég nagy bejelentést tett, egy spéci előadással készül a Tomorrowland-re. Ott is fellép majd. De mit nekünk Tomorrowland? DJ Oti! A buli, amire páros belépőt lehet tőlem nyerni még ezen a délután többször is. Figyeljünk, mikor indítok játékot. Csak itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán baleset történt sajnos Röszke felé az M0-ás csomópont után. A 25-ös kilométernél a leállóságot foglalják el a sérült járművek. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Service hálózat.
0: Ő pedig már ízzel a lászon a fogyarásban. Az igazi mai sláger a Can't Damn Her, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és van olyan pontja az országnak, ahol hidegebb van, mint amilyen a Tiszató vízhőfoka, ami egyébként 26 fokos, a Balcsi 23, a Velencei tó 22, a Fertőtó is 22, alapvetően egész kellemes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló.
0: És itt egy jó kis nyári kedvenc is az igazi mai slágerek között, Alex Kenji-től, a Bambuli, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A telefonunk folyamatosan csöng. Nézzük most, ki van itt. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, azt akarom kérdezni, hogy mikor van a játék?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem árulhatom el, képzeld.
1: Nem, az órában lesz, csak azért kérdezem.
0: Figyelj, akkor csak neked, de tényleg csak neked megsúgom, hogy ebben az órában már nem lesz.
1: Jó.
0: Viszont a következő óra. Én figyelnék.
1: Azt teszem akkor. Köszönöm szépen. Próbálkozunk.
0: Szia.
1: Hello, szia.
0: Az a bizonyos következő zenei óra pedig ezzel a nagy kedvenccel indul, mindjárt Trade által és a Blood Run-in. Előtte viszont mutatok mindent, amit tudni kell erről a bizonyos DJ-OT játékról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajván. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
14: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
15: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a borvárosába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema City-ben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: Az új kollégái már várják.
17: Állásajánlatok a Rádió egyen.
18: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki szeretné, hogy lejátszom neki és csak neki ezt ebben az órában?
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Otis óra augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétre.
0: Na, aki szeretné, az most kapja elő a telefont, hívjon bennünket, de okosan, taktikusan, 10-ként 0620 311 111 és a Mondja Rádió

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert DJ Oti játék elindult! Na nézzük, ki fog nyerni! Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok!
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Első vagy?
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Második.
3: Szia, Otti vagyok, és játszani szeretnék.
0: Harmadik vagy?
4: Szia, Dávid vagyok, a
0: játékra. Negyedik.
4: Szia, Dani vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Ötödik vagy?
5: Mindjárdás vagyok, szia.
0: Hatodik.
6: Szia, Móni vagyok.
0: Hetedik.
7: Hello, Rádió egy.
0: Igen, hogy hívnak?
7: Lovas Ágnes.
0: Nyolcadik.
8: Szia, Brigi vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kilencedik.
9: Oh.
0: Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
10: Szia, Fanni vagyok.
0: Fanni, ne legyél szomorú, te vagy a tizedik!
9: Nem mondod!
0: De viszont!
9: Úristen, nagyon örülök neki! Jézusom!
0: Hú, olyan kis elszomorodottan, olyan kis lemondóan hívtál, miért?
9: Azért, mert először én voltam második.
0: Hát ez ilyen, benne van.
9: Nagyon köszönöm.
0: Figyelj, Fanni, Rádió 1 szlogen, mi lesz az?
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
11: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
9: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Nagyot bulizol majd?
9: Nagyot, hatalmasat!
0: Kivel?
9: Árommal!
0: Meg másik olyan 65 ezer emberrel. Jó
9: hát,
0: buli.
9: Így igaz. Igen, nagyon köszönöm.
0: Én is, hogy játszottunk. Szia!
9: Szép napot, szia!
0: Lesz még játék, most viszont egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között. Shawn Mendes és a Treat You Better, amit indítok. Kellemes délutánt!

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy az utakon óvatosan, a fővárosban sajnos baleset van a Gyömrői úton, emellett pedig sokan írják, hogy erős a forgalom az M1-esen és torlódás szakaszosan Budapest felé, főleg a Bicske-Biattorbágy közötti szakaszon. Vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket, a Hearst dalával, Purple Disco Machine mindjárt a Wonderful Life már bekészítve. Előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Stoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem mondom, hogy rossz idő volt ma, de olyan nem nagyon lehetett eldönteni, hogy igazából milyen ez, még akkor is, ha nem volt hideg, de ha minden igaz, akkor holnap már sokkal kevesebb felhő és kevesebb szél és 29-30 fokos csúcs. Ő pedig Taylor Swift már is az Opel által itt a rádió egyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyed döntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól, a 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménnyel jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este másik mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat. A meccset körüllette Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
12: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dőlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borász vezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
15: Az új kollégái már várják.
16: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
17: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
18: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.
20: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
21: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
22: Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Kezdjük friss közlekedési infokkal. A fővárosban sajnos baleset van a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt, az M5-ösön pedig Őszke felé az M0-ás autó csomópontja és Újhartyány között burkolati jeleket festenek, a 24-es és a 41-es kilométer között szakaszos torlódások, de amikor torlódás van, az legalább 3-4 kilométeres. Vezesse mindenki óvatosan, és köszönjük az infókat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infok után pedig indítom az újabb nagy kedvencet, de előtte az egyik legfontosabb info az órából. Most indul a DJ-OT játék. A 10. telefonáló páros belépőt kap tőlem, ha tudja a rádió eszlogent. Ő pedig

0: órát.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi

0: rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal Teddy Swims-től, viszont azért most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki lesz a tizedik. Eddig 9 hallgatóval beszéltem DJ Oti páros belépőért, hát ők nem nyerték meg, mert csak a tizedik nyerhet, ha tudja a rádió eszlogent. Na nézzük, tudja-e? Rádió egy Elói Király Tamás vagyok.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Képzeld, te vagy a tizedik!
1: Szuper!
0: Hanyadik próbálkozásod?
1: Az első.
0: Ne csináld!
1: Komolyan!
0: Hát akkor óriási mázlista vagy. Honnan hívsz minket? Hol hallgatsz?
1: Egyszerzébetet.
0: És már hazafelé? Mert halom úton vagy.
1: Igen, hazafelé vagy, autókázok.
0: Na, hát akkor így jól lehet pihenni, de azért legyen tökéletes, legyen szabályos. Rádió egy szlogent kérek.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Szuper, köszönöm!
0: Kit viszel magaddal?
1: Páromat egyértelműen.
0: Örülni fog neki ő is, gondolom.
1: Biztos vagyok benne, nagyon szeretne elmenni, azért próbálkoztam.
0: Hát, és meg is van. Nagyon gratulálok, és nagyon jó bulit nektek.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Én is neked, szia.
1: Szia.
0: És mivel látom, hogy még mindig csörög a telefon, jelzem, lesz még ma is DJ Oti játék. Most viszont Tayo Cruz a folytatásban.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajba.

0: búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze 1 gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési infókat hoztam a fővárosban, az Alkotás úton és a Könyves Kálmán körúton is erős a forgalom. Nagyon-nagyon fontos, az M1-es autópályán a 94-es és a 66-os kilométer között porárfúvás miatt csökkenhet a látótávolság. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki, tehát M1-es, a 94-es és a 66-os kilométer között. Emellett az M5-ösön is figyelni kell Röszke felé, mert hogy a 73-as, 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók után pedig az újabb nagy kedvenc, amit indítok, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, öttől pedig már Juhász Gergő és a Live Mix indul, a 2 órás Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál ma Pure Beat pörgeti az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
11: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, nyár van, budizunk innentől, 2 órán át mixelünk. Kezdődik a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ma Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Szevasz Pure Beat!
3: Csoki, szevasztok srácok. Hello Gerikém, szép délután mindenkinek.
2: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Reméljük, hogy felkészültetek. Innentől tehát 2 teljes órán át 2 lemezjátszóról megy a buli. Megyünk élőben a TikTokon és a Rádió egy YouTube csatornáján is. Kezdjük el.
3: Egy igazi Rádió egy kedvenccel kezdünk. Érkezik Kamrád és a Be Mine című track, ezúttal Luba remixében. Ezek kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
4: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

hétig igazi mai slágerek Mixben. And the turntables now.

lemezjátszóknál. Pure Beat! Pure Beat! Ez a Rádió Egy Live.

Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pure Beat a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Baleset Budapesten pár perce történt a 14. kerületben, Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest irányába, főleg Tata és Bicske között. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És ne felejtjétek, hogy a két órás live mix után 7-től a Rádió 1 kívánság műsorban ismét lesz játék, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget nagyrétre. Napjúrbét mi a most?
1: Egy igazi klasszikussal megyünk tovább, érkezik a Vamdu Project régi dala, ami nem megy ki a divatból, ez nem más, mint a King of My Castle című track, és ezúttal Purple Disco Machine remixben hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a live mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez volt a Medúza találkozása a Eurythmics-szel. Ez a Rádió 1 Light Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Sziasztok, így hogy dolgoznak, ha ennyire jók vagytok? Már nem merem a pizzát a kezembe venni, mert attól tartok, hogy el fog repülni. Puszi, Julcsi, a pizzasütő csaj.
1: Ajaj, hát a pizzát azért vidd ki, mert az a nagyon fontos dolog. Meg nem örülnék, ha nem érkezne meg.
0: Nehogy ilyen maradjanak a vendégek, de kösz, hogy minket hallgatsz pizza készítés közben. Megyünk is tovább.
1: Hát szerintem a nyár ikonikus dala érkezik, szerintem ez egy meghatározó dal lesz, ha majd visszagondolunk erre az évre. Ez nem más, mint Hugel, Imál Angel és Ultra 4 közöse, ez... szóval, még egyszer, Ultra 4 közöse, ez a Moving to the Sun, ami egyébként szerintem tényleg akkora dal lett, hogy mindenféle átirat készült, de én az Origit hoztam most már ide a rádióba. Ez a kötelező, érkezik a Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Köszönjük, hogy itt vagytok, és minket hallgattok ma is itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, jövő héten nyaralok, de addig annyi a munka, mint égen a csillag, vagyis esetemben a vendég. Adjatok energiát, hogy kibírjam ezt a hetet. Szerencse, hogy itt vagytok. Puszi, Regina, a szepillás csaj.
1: Na hát akkor kitartás, én együtt érzek veled, ugyanez a hetem, jövő héten pedig pihenek.
0: Ú, de jó. Mi is pihenünk egy kicsit, egy nagyon rövid hydration break jön, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még egy órán keresztül Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Így van.
0: Úgyhogy senki sehová, folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Most jön az After Party 22.30-tól 4 különböző helyszínen. Vár a Diszkós Hit színpad, vár az I Love 2000 színpad, és még 2 helyszín az elmaradhatatlan 90-es és 2000-es évek slágereivel. 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai slágerben!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
17: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
18: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
19: Rendelek.
18: És a mosókapszula is.
19: Rendelek.
18: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
19: Sejtettem, azt is rendelek.
18: És mikor lesz itt?
19: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
18: Akkor én meg figyelem a készletet.
19: Persze, ahogy eddig is.
20: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
21: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
22: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
26: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpage.hu.
27: Az új kollégái már várják!
28: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
29: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
30: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
31: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
32: Rádió 1.
33: Csak igazi mai sláger megy.
34: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
32: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
2: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
1: Mert önök megmondták.
2: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig mixelünk, és ez így lesz egész nyáron, 5-től egészen 7-ig. Hello Lacikám, még egyszer.
2: Hello, szevasztok srácok, hello Gerikém.
1: Úristen, de régen szólítottalak Lacikámnak adásban. Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában. Megyünk tovább.
2: Na hát akkor induljon a futball, nem a futball. Jaj, véletlenül ezt mondtam.
1: Jól van, hát mégiscsak játszanak az argentinok.
2: Szóval Fastboy-jal kezdünk, érkezik a Good Life, ezzel indulunk itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perccel a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Haladás utcában összeütközött két autó, a 811-es főúton is, Lovasberény és Székesfehérvár között a 10-es kilométernél nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskás Service hálózat.
0: Napjúrbit, mivel megyünk tovább?
2: A brazil DJ Alok és az angol énekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Ez nem más, mint a Work With My Love című track, de egy picit felturbozzuk jó kis house verzióban, méghozzá Mark Knight remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.
3: At the turntables now, Pure Beat. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Summer Edition egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és közben a labdarúgó világbajnokságon a 8 közé jutásért Egyiptom 1-0-ra vezet Argentina ellen, úgyhogy Messi kihagyott egy 11-est.
1: Igen, meg most volt egy nagy fejesít, szóval úgy látom, hogy ez egy izgalmas meccs lesz, ez nem lesz egy könnyű meccs Argentinának, ahogy látom.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi is tartunk most egy nagyon rövid hydration break-et, aztán pedig folytatjuk Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Így van, Ed Sheeran-nel fogunk majd tovább menni, érkezik majd a Camera című track.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.

0: A Nemzeti Lovasz Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 11-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Az új kollégái már várják.
3: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
5: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt Pincészet Facebook oldalán.
6: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu, Pannoncool.hu.
7: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
8: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine and Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
9: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Turntables now.

0: Gratulálunk a házasságkötéshez. Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Holnap hajnalban hideg front jön, így készüljetek, hoz magával záporokat, de délután így is bőven meg lesz a 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
0: És jól halljátok, velünk együtt itt van az a dal, amiért mindenki odáig van, és amit hallva, most nagyon sokan fogják maximumra tekerni a hangerőt, ezt csináljuk mi is itt a stúdióban.
2: Így van, a nyár egyik meghatározó slágere, René Zonevert és Gordo közös ez a Lokko Lokko, ezúttal az eredeti verziót hoztam, szóval pakoljuk fel a hangerőt, ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy ilyen a Live Mixben.
3: Ez a Rádió egy Live.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Pure BT volt ma a két órás a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És itt a legvégén ez a No One, egy vadonatúj 2026-os változatban. Őrületesen jó ez a dal. Tényleg.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez egy kicsit popposabb house verzió lett. És egyébként pont most beszéltem itt a TikTokon is, hogy egy hónap alatt elértük a 400 ezer lejátszást, szóval köszönöm szépen mindenkinek.
0: Olyan jó a mix, és hogy két órában mentek, hogy hamarabb kész lett az almás pitém, Noémi.
1: Na, köszönjük szépen, várjuk.
0: Igen. Reméljük, hogy finom lett. Fellépések még a héten?
1: Hát ugye hónap jövök ide a Birdies már Rádió Show-ba, aztán holnaptól nekem megindul a menet, szerdán este Balaton lelé leszek megtalálható, csütörtökön Budapesten, pénteken érkezem Alattyánba, onnan pedig Békéscsabára, szombaton pedig Gyöngyösön kezdek, onnan Széchenyi és Siófok.
0: Hú, de szép menet lesz ez, jó bulikat kívánok, jövő nagyon héten találkozunk, meg még ugye holnap.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, további szép délután mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel! És lesz játék is természetesen, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Úgyhogy ne menjetek sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
13: De.
12: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
13: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
12: De nem tudtok erről?
14: Nem hallottál?
12: Nem, én nem iratkoztam fel.
14: Adjál egy másodpercet.
12: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a jó
14: szó.
13: Csak közben, amíg keresi,
14: addig
13: megmutatom neked azt
12: de
13: a képet.
12: De nem tudsz torok énekelni?
13: Dehogy nem. Mi mindketten jó torok énekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
14: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy időt már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
12: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
14: Nem, több fiótól haladunk.
13: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
12: Igen.
14: Mindjárt megtalálom.
12: Légy szíves, Feri, addig hangoljál be. Skála?
14: Adjál még az. Egy kis időt.
12: Ne arra, de ebben nincs bele semmit torok.
13: Na tessék. Dehogy ne, figyelj.
14: Mutatom neked. Jó?
12: Megint az előzményeidből mutatod? Hát nem hiszem el.
14: Mutatom.
12: De ez most egy duett?
14: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
12: Ez az.
13: Ez az.
12: De ez konkrétan ez
14: Eszkimó. Ez Eszkimó ének.
12: Azért nehéz nem tudok felnőni.
14: Érted, hogy
13: ez egy gyerekdal.
12: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri, nyugi, vannak még nálam belépők DJ Oti showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Szia, Judit vagyok, egy dal szeretnék Kálmától kérni.
0: Szia, Judit, kinek menjen?
1: A férjemnek.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Hát ő éppen most messzel, nagy messzelésben vagyunk és házfelújításban, úgyhogy ott ütködik. Úgyhogy ránk fér a jó zene.
0: Na tőlünk ezt azonnal meg is kapjátok, és ölelgessétek meg egymást jó alaposan majd ma, amikor végeztek a messzeléssel. Jön a Hug Yourself Kamrától itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Köszönjük szépen!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Balázs parancsolj!
1: Kaigótól kérnék akkor egy számot.
0: Kaigó, oké, kinek menjen?
1: Böbinek.
0: És Böbi kicsoda?
1: Egy nagyon jó ismerősöm.
0: Oké, és mit üzenünk neki?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: De jó, mennyit szoktatok futni ilyenkor?
1: Hát körülbelül olyan kettőt szoktunk, kettőt-hármat.
0: 2-3 kilométer, nagyon szuper. Kaigó, Chasing Paradise, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó futást!
1: Köszi szépen!

0: után meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Szia, Anna vagyok. A Bambolé című számot kérem szépen.
0: Szia, Anna! Nagyon jó választás. Kinek menjen?
2: Zolinak.
0: Zoli, kicsoda?
2: Hát a párom.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy dolgozzon jó sokat.
0: Hogy legyen jó sok pénzetek.
2: Igen.
0: Enni, inni vizet, úgy értem ebben a nagy melegben. Mivel foglalkoztok?
2: Én irodában dolgozom.
0: És a Zoli?
2: Futár.
0: Na, akkor már szól is nektek az egyik legnagyobb nyári sláger 2026-ban. Alex Kenji jön, és a Bambolé kitartást a munkához.
2: Köszönöm.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, szia, Réka vagyok!
0: Hello Réka, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát nem tudom megszámolni egy kezemen, úgyhogy rám férne már egy jó kis eresztele hajam buli.
0: Én nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Réka, most kapaszkodj, te vagy a tizedik!

0: Köszönöm szépen!
1: Úgyhogy megyünk bulizni DJ Otira, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
0: Wow! Nagyon örülök! Jó, de szuper! Köszönöm szépen!
1: Kivel mész bulizni, Réka?
0: Több opció is van, vagy a párommal, vagy a barátnőmmel, még nem döntöttük el, de biztos nem egyedül.
1: Nagyon helyes! Van még idő eldönteni, érezzétek jól magatokat!
0: Nagyon szépen köszönjük, nagy örömet okoztál!
1: Ez a játék természetesen holnap folytatódik, mindjárt jön Ray Dalton! És közben várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guards, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Egyet!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Sanyi vagyok. Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, ami Püspök Ladányi kiküldött tudósítónk. Szeretlek Igen. így nevezni. Mi újság?
1: Én köszönöm szépen, jól vagyok. Ezt a meleget úgy, ahogy bírom. Kesmírtől szeretnék egy számot kérni.
0: Kesmír, oké. Okay. Kinek menjen?
1: Palinak küldöm Orosházára.
0: És mit üzensz neki?
1: Szép estét kívánok neki.
0: Sanyikám. Imádok veled beszélgetni. Én is szép estét kívánok neked. Kösz, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Én Marian vagyok. Metzger Vikit szeretnék.
0: Metzger Viki? Oké, kinek menjen?
1: Hát mondjuk a férjemnek, a Fillának.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Ő telefonozik a szobában.
0: Aha, te pedig szintén telefonozol egy másik szobában?
1: Igen, próbálkozok a játékkal egész nap, de nem jön össze sajnos.
0: Lesz még nagyon sok játékunk, remélem, hogy ti is be fogtok jutni a DJ Oti Show-ra, drukkolok, jó?
1: Jó, köszi szépen.
0: És akkor jön Metzger Viki a World is Mine Radio Show-ból, az oldalán Nagy Bogival és Miss Mooddal. Ez az Éden.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, képen, hogy gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az

0: a Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig jön egy csomó vadonatúj exkluzív zene, ami nem szól sehol máshol, mert hogy kezdődik majd a World is Mine Radio Show. Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame, Herman, Annesi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkosít, rádiósó, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
4: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción keresztül, a Hanvai PG-vel tartok, a Bárány pedig elutazott, úgyhogy a héten ő most pihen, de itt vagyunk kétharmadban.
3: Nagyon-nagyon fontos, hogy múlt héten is hoztam már egy Email Angel vadonatúj korongot, és ezen a héten is, sőt, ma is játszok egyet, ami persze, hogy máshol még sosem pörgött hosszú verzióban, de most Joel Körlő remezével kívánok kellemes rádiózást itt, a Rádió 1-en, csak igazi mai slágerben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinner diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila nincs, a Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok. És hát kérem szépen, igazi beszéljünk egy kicsit arról, bár a tegnapi nap már kifejtettük, hogy nagyon jól éreztük magunkat, ugye Ráckevén, azon a bizonyos fesztiválon, és aki nem hallgatta tegnap a Rádió Egyetemnek, elmondjuk, hogy egészen fantasztikus volt. Második éve vagyunk ott, most már csütörtök este a diszkosíte, előttünk, utánunk ugye voltak Rádió 1 DJ-k, a Loving Arms, Metzger Viki, meg utána egyébként Christopher játszott, én voltam az utolsó a sorban, de mindvégig nagyon jó hangulatban telt ez a fesztivál, és nem van a Kis Duna partján, remélem jövőre újra találkozunk majd ott.
1: Ez egy diszkosít aktivizáció volt, ugye már, és ezzel kapcsolatosan nekem az a hír jut eszembe, hogy Kecskemétre is érkezik 2026-ban a diszkosít csapata, azaz mind a hárman, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG. Most pedig már is megyünk tovább egy szenzációs darabbal, amelyet a világon először klubban és rádióban játszottam, jön Email Angel és az eredeti I'm

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show-ban, rendtől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Hát nézzük a hétvégét, hát illetve én már holnap megőrülök. Van egy ilyen Guinness Record kísérletünk, megyünk Magyarország egyik legrégebbi fesztiváljára. Holnap délben nyit a fesztivál, mi ezt elkezdjük délután 2-kor, és elméletileg 50 órán keresztül fogok diszkozni, míg mellettem Balázs Attila 50 órán keresztül fog pizzát sütni, és ezzel felállítunk egy Guinness Rekordot. Mondhatná, hogy végzek a Guinness Rekorddal, ha kibírom, nem fogok pihenni, megyek tovább, ugyanis megyek bobozni majd Balatonfűszőre, utána Turkeve, szombaton pedig Balatonfüred Budapest, vasárnap pedig levezetés Zsánát, lesz még egy kis móka Budakalászon.
1: A szép, valamit vegyél be, hogy bírjad, ez fontos.
0: Nagyon durva egyébként, mert a mesterséges intelligenciát megkérdeztem, hogy van-e bármi, ami segítheti természetes úton úgy, hogy nem károsítja a szervezetemet, hogy kibírjam ezt az 50 órát, és egészen rövid választ adott, nem tudni erről.
1: Hát igen, mert az embert ugye a biológiai menetét, meg egyáltalán az életet azt nem lehet azért átverni, ugye? Nem tudom, hogy nyilván sok folyadékot kell fogyasztani, egészségeseket kell kajálni, meg mindenféle olyan, ami serkentő, de mégse olyan, ami ugye káros a szervezetnek, azt ugye nem tudom, kávé segít ilyenkor, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű meneted, én egy kicsit könnyebb hetet szántam magamnak, én szombaton elutazom, aztán mert el kell utazni, és egy hétig egyáltalán nem leszek, de jövő héten küldök ide mixet majd a Rádió 1-ben.
0: Most pedig már is megyünk tovább, jön egy újabb saját Roberto Vén és jó magam Hanvai PG, sebek mélyén itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is Sláger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

Rádió 1-en. Igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert. A DJ pultban.

a Rádió egy esti show, a diszkosi rádiósai, már 20 éve itt vagyunk veletek, és legyük, hogy lesz 21. születésnap, és ami minden lenne, tele leszünk bulikkal még ebben az esztendőben, nagy fesztiválkon, klubokban ott leszünk, rendezvényeken, és hát ahogy mondtam, a 21. születésnap az majd december elején, ugye, és az új dátum pedig, amiről már Hanvai Pidzsi beszélt nem is olyan régen, az július 31-e Kecskemét, és ott egy nagy fesztiválon leszünk, egy nagy koncert után, 1 óra 50 percen keresztül most egy rövidebb szettel, de viszont hárman együtt, ilyen ritkán szokott lenni, diszkosít lesz majd, tehát Kecskeméten egy nagy fesztiválon. Kecskemét mindenféleképpen erős város diszkosít szempontból, mint a hárman jártunk, oda nagyon-nagyon sokat külön-külön, és hát így szerintem egyben nagyon-nagyon erősek tudunk lenni, legalább annyira, mint a következő dal, amelyet egy magyar producer készített, méghozzá az a magyar producer Imál Angel, akinek a dala azóta már világsláger, mióta örökbe fogadta Hugel és Ultra Nati. Most az I'm Alive az a dal jön, amelyet az előző héten mutattam be itt a világnak, a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkosít Rádió Show.

0: duett, csak igazi mai sláger, megy diszkosít a Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Ugyebár én holnap délután 4-kor elkezdek egy Guinness rekordot, aminek köszönhetően 50 órán keresztül kell majd diszkoznom, de a Guinness, képzeljétek el, és a Magyar Rekord Szövetség annyira vigyáz a Guinness felállítókra, hogy ugye nem folyamatában fogunk 50 órát diszkozni és pizzát sütni, hanem 6 órás etapokban kell ezt csinálnunk, és a 6 órák között lesz 15 perc szünet, tehát akkor azt csinálsz, amit akarsz. Akkor ha tudsz, akkor alszol. Nekem jó jön, mert én leülök egy autóba, és egyből alszok, és fölkelek mondjuk 12 perc, és tudok egyből diszkozni. Tehát ez ilyen durva lesz. Egyébként van direkt egy lakókocsi, azért szereztünk egy lakókocsit oda a pultunk mellé, illetve a stage mellé, hogy tényleg az legyen, hogy autóba marha gyorsan el tudjak aludni.
1: Én mondanám, hogy fürödj meg a Velencei tóba, csak hogy nincs benne víz. Tehát, hogy vizet vigyél, az még fontos magaddal. Bár azt mondják, hogy van valamennyi víz benne, én nem tudom, de már amikor voltam ezen a bizonyos fesztiválon 2 vagy 3 éve, akkor is nagyon kevés víz volt egyébként a Velencei tóba. Nem is tudom, hogy honnan tudják ezt majd pótolni, viszont ez egy óriás probléma jelen pillanatban Magyarországon, és úgy tudom, hogy a Balaton vízszintje is azért csökken szépen, és lehet, hogy pont a Balatonból szerették volna pótolni, nem tudom, de ez egy érdekes kérdés. Mindenesetre sok sikert ez a dologhoz, én nem tudom, hogy bírnám ezt ki, valószínűleg nem. Bár vannak megoldások rá, de nem arra, amire ti gondoltak, hanem én színes italokat szoktam inni, és akkor egész jó bírom úgy.
0: Isten őri, színes italoktól én még csak még jobban elámosodom, és ugye bár semmilyen olyan serkentőszer sosem fogyasztottam, ami ezt tudná segíteni. Egy biztos, hogy hamarosan jön a vadonatúj Imál Angel dal, de most a diszkosi csajátja, a Sorry itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a diszkos itt Rádió Show. Kérem szépen, ezen a héten egyébként én még csütörtökön meg vasárnap fogok majd mixelni, szombaton pedig elutazom, és akkor el vagyok utazva, tehát egy hétig nem leszek itt, viszont mixeket fogok küldeni, és még annyit akartam mondani, hogy egy csomó minden kikerült a DJ Junior videó csatornára. Egyébként pont 10-én jelenik meg majd a Day by Day című dalom, amit most már rendszeresen játszom a klubokban is, és itt a Rádió egy esti sójában, a diszkosítben is, és jön a klip majd a DJ Junior videó csatornára, úgyhogy csekkoljátok azt is.
1: Most pedig jön a világpremiér, kérem szépen sorban a harmadik, amiből készült hosszú verzió, az a DJ-knek való verzió, Imál Angel-től, ugyebár az Angliában élő magyar hölgytől, a dal a Bad Times, most jön a hosszú verzió, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: egy csak igazi mai slágerem, egy Disco Sheet Radio Show, miután bemutattam a vadonatúj Imal Angel korongot, el is búcsúzunk, Bárány Attila nélkül toltuk ma, de itt volt DJ Junior és jó magam, Hamboy PG.
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden este 8 és 9 között a Disco Sheet Radio Show itt a Rádió 1-en, a héten kétharmadban vagyunk, ugye nincs a Bárány, viszont én szombaton szintén elutazom, de a mixeket fogom majd küldeni, és a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornám, amely hivatalos lett teljesen. Ezen kívül, ami még fontos, egy csomó tartalom kikerült, klipek, és péntek este jön ki az új dal mindenütt a világon, streamingen és letölthető oldalon, valamint a DJ Junior videócsatornán, ez a bizonyos Day by Day. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ha meddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, hogyha bárkit is érdekel, hogy melyik fesztiválról van szó, ahol holnap délután 2-kor elkezdjük a Guinness Record kísérletet, akkor nézzen föl a Hambai PG Fanclub Facebook oldalra, vagy bármelyik social media felületemre, de egyébként ez az egyetemisták és a főiskolások által szervezett fesztivál. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyetlen olyan helyszín leszünk, ahol hajnal 4 és délután 2 között lehet ételt fogyasztani, és lesz muzsika, szóval egész nagy lesz az őrület. Az 50 óra lejártával pénteken várok mindenkit, sok-sok szeretettel megyek bobozni Balatonfűszvőre, utána Turkevére, szombaton Balatonfüred, Budapest, vasárnap pedig egy kis levezetés Budakalászon. Én ezzel búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek még egyszer, Hambai Pizsi voltam, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió Esztégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, nagyon komoly, nagyon erős lesz nálunk a következő 3 óra. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Argentina, Egyiptom 3-2. Nem tudom, a 80. percben ki gondolta volna, hogy ez lesz a végeredmény.
1: Hát én rajtam átfutott a gondolat, hogy jó, ezt meg Argentina meg tudja fordítani, de sajnos nem raktam meg. Meg én amúgy nagyon sajnálom az egyiptomiakat. Én a Liverpool miatt tökre szeretem a Salah-t. Mondjuk ugye az argentinoknál ott a McAllister, de nem tudom, úgy örültem volna, hogyha valami nem papírforma is történik.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket, élőben menjünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, kezdjük el.
1: Bibi Rexával és a Faithless-szel kezdünk. Tőlük jön a New Religion, természetesen itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Na, indulunk is, let's go!

0: Fischer és Tom Sendai egyesítették az erőiket, ez volt a Favor a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Tiéd volt az End Show múlt szombaton a Sopron Festen, ugye a Prodigy után. Na, hogy sikerült, mesélj?
1: Így van, 2 órám volt, úgyhogy az elején így építkeztem, mert mögöttem bontották a Prodigy-nek az ilyen óriási 2 kamionnyi cuccaikat, tényleg ilyen saját lézereket hoztak, meg egy csomó-csomó olyan dolgot, amit én még nem is láttam kb. Főleg ekkor a színpadra felpakolva. Hát és aztán viszont szépen elrúgtuk a pöttyöst, mert tényleg meddig hajnal 3-ig azért keményen nyomtuk ott a nagy színpad előtt, meg a nagy színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt egyébként.
0: Nyugodtan ti is kérdezzetek ám Jauritól, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bánt legújabb dalával, ez Cascaddal közös, és hát egyébként akarok csinálni belőle egy remixet, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, tetszik-e, érdemes-e belőle remixet csinálni. Nyilván az egy picit gyorsabb lesz, de szerintem így eredetiben is nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ez a Comes Back Around, itt a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Dark Remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, itt mellettem élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek.
0: Jauri után pedig egy órában szokás szerint Christopher jön 11 és éjfél között. Milyen volt a Duna Part Fest Ráczkevén múlt hétvégén?
1: Fú, na az nagyon-nagyon jó, az, mert tavaly is nagyon szerintem ilyen ódákat zengtem, és tök érdekes, mert ugye tavaly pont az volt, hogy a Jamina zenélt utánam, és egy kicsit, már ugye akkor is ez a Jauri stílus.

0: mindenki.
1: És hát hamarosan folytatjuk még a fesztiválozást veletek együtt, erről jönnek a részletek hamarosan adásban és az online felületeinken. Megyünk közben tovább.
0: Így igaz, Rivóval és Fidelesszel, az ő közösükkel, az Into the Sun-nal, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show természetesen itt a Rádió 1-en.

0: mögött élőben ki más játszana ilyen zenéket, úristen.
1: igen, így az órák vége fele ugye egy kicsit begyorsulunk, úgyhogy ja, próbálok üllenni magamhoz egy kicsit.
0: Keddenként ilyen dallamok is felcsendülnek nálunk. Argentina egy elképesztő fordítást bemutatva 3-2-re verte Egyiptomot és bejutott a legjobb 8 közé a foci VB-n. Ez egy fontos információ volt, mielőtt felolvasnám a következő SMS-t, amit a Spenót Huszár küldött. Meg nem erősített információk a 2-2-es állásnál, szerint a 2-2-es állásnál Messi magához hívta az argentin csapatot és közölte velük, hogy a döntetlen állás nem jó, hiszen mindjárt kezd Jauri a World is Man Radio Show-ban. Nem mehet a meccs hosszabbításra. Hát mi kell ennél több motiváció? Jutalmul most az egész öltözőben üvölt a Jauri Muri. Ezen kívül pedig még egy eredmény fix, a BPM 130-0-ra verte ismételten a nyugodt keddi estét. Legmélyebb Jauri respect, a nem fenyegetésnek szánó, de Marcival hamarosan találkozó Spenót Huszár.
1: Na, tényleg leszel valahol velünk? Egyes király az üzenet, most már inkább 142-0-nál tartunk, de igen, tök jó. Írd meg, hogy melyik bulira jössz, azt nem feltétlenül olvasuk be, de én tök kíváncsi vagyok.
0: Én is, 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát tele lesz még hasonló különlegességekkel. Ez a következő jó 1 óra 15 perc, amíg Jauri itt van a stúdióban, utána pedig Christopher is jön még 11 és éjfél között. Mivel megyünk tovább?
1: Marlon Hofstadt, és tőle a Brit, ez az egyik legújabb saját zenéje, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show, a Rádió 1-en. Let's go!

0: És még csak 21.55 van, mi lesz itt még később? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Sziasztok srácok, azért ezek a ritmusok oda vernek. Hatalmas pacsi, üdv Suszti Peti. Ő nem ezt mondta, hogy oda vernek, hanem valami más volt odaírva, de gondoltam, hogy kicsit azért kozmetikázom. Ú, de szeretem ezeket a keddeket.
1: Igen, igen, igen, alakulunk. A következő óra elején majd egy picit megint visszaveszünk, jön egy-két igazi mai sláger, meg egy-kettő olyan, ami ilyen lassabb, de kifejezetten szerethető meg újdonság. Aztán a második óra végét is így meg fogjuk húzni.
0: Úgyhogy maradjatok mindenképpen itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világ

0: egyes hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Stoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen!

0: 24.02 van, 7. hó 7-én. Hello mindenkinek, Jauri mellettem a lemezjátszói mögött. Még egy teljes órán át ez a szett is tele lesz extra különlegességekkel. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Döljetek hátra, élvezzétek a zenét, indulunk.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is my radio show? Let's go!

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes itt maradni még tovább jó sokáig, Jauri most a lemezjátszói mögött, aztán pedig Christopher is jön még 11-től éjfélig, ő mixel, és ő áll majd itt mellettem a lemezjátszói mögött. A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Mi a most, Jauri?
1: Hogyha már jövő héten jön Paul Kalkbrenner az országunkba, akkor gondoltam, elhozom tőle a No Goodbye-t, egy ilyen kicsit finomabb változatban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mellettem most Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez a dal?
1: Adam Beyer és Love Within.
0: Hú, te jó Isten! Ugye? Imádom ezeket a hangokat, imádom azt a lendületet, imádom azt a sodrást, amik ezekben a zenékben vannak. Mi érkezik most?
1: Szemfeltel, megyünk tovább, és tőle jön a Heart Like Mine, úgyhogy tempóban nem, hogy lejjebb, inkább még feljebb megyünk egy kicsit. Ezzel folytatjuk. Saw the

0: Itt a Rádió Egyes a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, de szerintem ezt ilyenkor mondanom sem kell, hiszen ezeket a zenéket csak te játszod.
1: Igen, igen, ez Uber-től volt, a Disturbing Paradise, a legújabb albumáról, és hát igen, ez nagyot megy, ahonnan én jövök mostanában. Nagyon szeretik a fiatalok, úgyhogy remélem az itteni fiataloknak is tetszik.
0: Toljátok, toljátok, eddig nagyon szuper a műsor, imádlak titeket, puszi nektek, Andi. Andi, nagyon szépen köszönjük, még csak 22:46 van, épp hogy elhagytuk a mai műsor felét, úgyhogy a következő jó 1 óra és 14 perc is abszolút prémium lesz. Jauri lassan kezdi a finálét.
1: Így igaz, megyünk még egy picit följebb, és egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, Funk Tributtal, úgyhogy itt szépen már húzzuk is föl együtt a történetet. Ez tőle az All of It, itt Rádió 1-en, természetesen hol máshol, a World is My Radio Show-ban.

0: keddenként 9-től 11-ig a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jauriát a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene itt nálad ma a végén?
1: Ez Ériától a Monsters című dal. Én nagyon-nagyon szeretem őket. El akartam, képzeljétek el, hozni őket az országba, de valaki beelőzött. Úgyhogy szeptemberben egyébként találkozhatunk velük, de sajnos nem én szervezem azt a bulit, de nem baj egyébként, mert legalább itt lesznek az országban, úgyhogy hajrá azoknak, akik megcsinálják.
0: Így van, és hát lesz még ilyen alkalom, hogy elhozol valakit te elsőként Magyarországra ebből a szénából. Sziasztok, Jauri, hová tűnt a YouTube-ról a KKV-nes ördög és az üres a pohár, kérdezi valaki.
1: Na igen, azok már nincsenek fönt, ugye átmentem az elmúlt egy-másfél-két évben egy ilyen stílusváltáson, és nem akarok egész egyszerűen félreértést, hogy vagy valaki a buliban mást vár tőlem, vagy egy szervező mást vár tőlem, klubtulaj mást vár tőlem, hanem fenn vannak olyan dalok, amikre lehet tőlem számítani, és azokat, amikre már nem, a bulikban, azokat letöröltem.
0: És ha ezeket a dalokat hiányoljátok, akkor figyeljétek Jaurit a két órás rádió egy Live Mix Summer Editionben, mert hogy ott bizony ezek a zenék előfordulhatnak, amikor Jauri napközben játszik nálunk.
1: Egyébként igen, és nagyon-nagyon ritkán még akár itt esténként is, úgyhogy rádiót kell hallgatni ezekhez a dalokhoz.
0: Így igaz. Milyen lesz neked a hét? Hol lesznek még fellépések?
1: Holnap megyek az F-otra, ráadásul átveszük az arénát a kiadómmal, az Outbreak-kel, és hívunk egy külföldi fellépőt is, egy olasz srácot. Utána egész chilles lesz, mert szombaton találkozunk még Siófokon, és utána én lelépek egy kicsit Horvátországba.
0: Nagyon helyes, jól teszed, Jauri, jó bulikat kívánok akkor erre a hétre, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig is csoda szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, már is jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
4: A rádió egyen!

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher már át is vette a lemezjátszóinkat Jauritól. Hello Christopher, kezdjük el!
2: Yes, yes, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri. Így van, induljunk is Alex Kenji-nek az újdonságával. Ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is my radio show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher! Christopher!

0: minden, ami elektronikus zene. Köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Mellettem egészen éjfélig a lemezjátszói mögött Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az volt Fishernek és Tunzen Eye-nak az új közöse, a Favor, és ami pedig érkezik, az egy abszolút klasszikus, méghozzá Calvin Harrisnek és D.O.D.-nak a Sweet Nothing-je, ami egyébként Florence and the Machine-nek a hangja található. Igazi klasszikus, új köntösbe bújtatva, zseniális kis halúzdal. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Birdman Radio Show.

0: Jós dalt Matt Sassarival.
1: A Bajana sikerének köszönhetően szerettünk volna egy hasonló dalt Mattel, és így született meg a Tukum, amiben szintén egy brazil vokál található egy nagyon híres énekestől, és egyelőre még tesztüzemben van, úgyhogy szeretném itt nektek egy kicsit demóztatni a Rádió 1-en. Tehát még egyszer Matt Sassari, Christopher, Tukum, Rádió 1, Word is my radio show.

0: ismerős dallamok jönnek.
1: Ha valaki bulizott a 90-es évek elején, az a Mixmasters névvel biztos, hogy találkozott. Habár a srácoknak egyetlen egy slágerük volt, de az eléggé megalapozta a karrierüket. Érkezik tehát Mixmasters My Life is a Disco Melios remixében, csak itt a Rádió 1-en. World is My Radio Show.

0: Köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok.
0: Ennyi időnk jutott tehát mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidője, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ ismeri a nevét. Where's My Husband? Hozom az aktuális kedvencet tőle, a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Bibi Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n, Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert bejutni ide szinte Mission Impossible képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Bibi Rexhát hozom már is.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye. 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt, a rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik. Na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes mondom, viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig. Őt hozom most, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Jó Alex Kenji, azt szerintem bármilyen napszakban jól esik, hozom a bambolét, ezt is a Rádió 1-es DJ-k játszották először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, meg a Diszkósi csapat, a Cookie is, nem hagytam ki senkit szerintem, és hát DJ Oti, az ikonikus DJ Oti megint a lemezjátszók mögé áll augusztus 8-án, és napközben Király Tamásnál és Juhász Gergőnél páros belépőket lehet nyerni erre a partira. Vamos!

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, The Weeknd és a Save Your Tears. Emlékszünk rá, hogy átverte a világot ezzel a klippel The Weeknd. Sokkoló videoklip készült hozzá, amiben az volt látható, hogy az énekes teljesen eltorzult arcplasztikával jelenik meg. Mindenki elkezdett találgatni, hogy megőrült. Úristen, mit csinálta ezt az arcával? Szerencsére ez csak maszkmesteri munka eredménye volt. Egyfelől kritikának szánt a Hollywood felé, fricskát mutatott a celebkultúrának és a hamis külső megfelelési kényszernek, és hát miután az After Hours albumát egyetlen kategóriában sem jelölték Grammy-díjra, egyébként ez tényleg tiszta szégyen volt, a klipben egy fiktív díjátadón fellépett, majd a közönség soraiba hajított egy trófát. Ezzel is üzent a zeneiparnak The Weeknd, és egy mindenvívős dal, ezt hozom